Köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat! A Máté héber származású férfinév, jelentése Isten ajándéka. A név eredetie rokon a Mátyás névvel. Legismertebb viselői Máté apostol, a keresztény Bibliából, Fenyvesi Máté labdarúgó, Hollos Máté zeneszerző, Sólyom Nagy Máté operaénekes, és nem utolsó sorban ön kedves Máté, aki most a rádiót hallgat.

Köszöntjük Mirella nevű hallgatóinkat. A Mirella latin eredetű női név, a csodálatosat jelentő Mira melléknév olasz becézett alakja, rokon neve Mira. A név egyik legismertebb viselője Mirella Riccardi színésznő, a másik pedig önkedves Mirella, aki a rádiót hall.

0: zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: A teljes élelmiszerláncot ellenőrzi a Nébi. Megjelent az első magyar nyelvű tankönyv a gyermekkori elhízásról. Márat emeltek a vasúti sorompónak nekirohanó balmazújvárosi férfi ellen. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébi Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: Megjelent az első magyar nyelvű átfogó tankönyv a gyermekkori elhízásról. A kötet szerzője Rösszer Tamás orvosbiológus, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadója. A könyv a betegség kialakulásának biológiai hátterét, következményeit, megelőzését és kezelését, valamint a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket mutatja be a legújabb tudományos eredmények alapján. Elsősorban az orvosképzésben és a betegellátásban dolgozók számára készült. Számolt be róla a hírek.oinder.hu. Vádat emeltek egy balmazújvárosi férfi ellen, aki ittasan futva nekirohant egy vasúti átjáró leengedett félsorompójának, és letörte azt. Az eset még 2024 júliusában történt. A férfi egy szórakozó helyről indult haza, majd az átjárónál nem vette észre, hogy a fényjelző pirosra váltott, és a sorompó leereszkedett. A balesetben senki sem sérült meg, a vasúttársaságnak azonban 82 ezer forintos kárt okozott, és a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyeztette. A férfi elismerte a cselekményt, a Debreceni Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, tárgyalás nélkül. Számolt be róla a HAON. Decemberre készülhet el a Debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkálatok a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. Számolj be róla a Dehír. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de...

0: 样。
1: Egy jó dallal.
2: A munka is jobban pörög.
3: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
3: Best FM.
2: Ha kell a plusz.

Treat You Better, a Best FM-en Shawn Mendes dalát hallották. 6 óra van, jó reggelt kívánunk! Indul a reggel az ősz nemzetközi napján, azaz szeptember 21-én, hétfőn, az önök zenei kedvenceivel. Köztük a Rather Be, a Clean Bandit-től és Jazz Glean-től, aztán a Purgatórium. Nagy hazai kedvenceinktől Carson Coma, Bethanhofi és Krubi egy dalban.

0: És egy nagy kedvenc a 90-es évekből. El is járjuk majd az indián táncot, de most nem Ákossal, hanem az Enigmával. Ez lesz a Return to Innocence. Kellemesen enyhe a reggelünk, el sem hiszik, 20 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet. No, de jön a változás, erről is és egyebekről is most a reggelben.
1: Ivóvíz hálózatfejlesztés indulhat Debrecenben, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Új IASZ világrekordot állított fel Mónus József. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
3: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak
1: volt. A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Újabb világrekordot ért el Mónus József hajdunálási születésű távlövői jász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló Nevadában 1063 méter 59 cm előtte el a nyilveszőt, ezzel mintegy 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló rekordot. A hat lövésből az utolsó nyilvesző csak hosszabb keresés után találták még, a hivatalos mérés pedig igazolta a történelmi eredményt. A versenyző elmondása szerint a rekordkísérletet egy teljes év felkészülése előzte meg, és több mint 300 nyilveszőt készített hozzá. Számolt be róla a dehir.hu.
0: Az milyen már, hogy úgy ellőtte a csávó, hogy csak hosszabb keresés után találták meg a nyilveszőt. József! Szűkebb régiónk szülött, tehát szívből gratulálunk, és óriási büszkeség tölti el a lelkünket ilyen híreket hallgatva. Na nézzük szűkebb régiónk időjárás előrejelzését. Amellett, hogy enyhe a reggelünk, 20 fok van, napközben ennél sokkal többre ne számítsunk, mert hideg fronttal és változékony időjárással kezdődik az ősz következő hete.
1: Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen, most tehát 20 fok és napközben ennél 1-2 fokkal több érkezik a hidegfront, amelynek a hatására a keddi nap már 20 fok alatti értékeket, a hét első két napja pedig ismétlődő csapadékot hozhat. Na hát kis ízelítőt kaptunk, néhány csepp eső ennyi volt, viszont borult az ég Debrecen felett, 10 perccel 6 óra előtt a közvilágítás off, úgyhogy csak nagyon figyelmesen ma reggel is, és balesetmentesen 4 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: hagyjam.
1: Nem elég rossz, ez viszont nagyon is jó. A Purgatóriumot játszottuk a Carson Komáéktól.
2: Jó reggelt!
1: Na, a Komáék után én is itt lennék, és azt mondanám, hogy jó reggel, Debrecen. Nem csak mondanám, mondom is, ez a Best FM a 104,6 MHz-en szeptember 21-én, hétfőn. Ma van az ősz nemzetközi napja. Máté, Mirella és Mira nevű kedves hallgatóink névnapja. Aztán még néhány érdekesség így az ébredés pillanataiban, a mai nappal kapcsolatban. Az Alzheimer világnap, a béke napja, a magyar dráma napja, a magyar termék napja, és ma van a hála nemzetközi napja, hogy pontosan ki és miért ad hálát minden év szeptember 21-én, ígérem, hogy később kiderítjük majd ezt is. Azon a hétfőn, ami még az európai mobilitási héthez tartozik, ezért folytatjuk a játékunkat a Future of Debrecen csoporttal. Fődíj sorsolás holnap! Napi kérdés ma, és még egy napi kérdés majd holnap, hiszen holnap szeptember 22-én lesz az autómentes világnap. Hát még jó, hogy nem ma. Nézzenek csak ki az ablakon. Sötét felhők gyűltek Debrecen Egére. Néhány csepp esőnk már volt, és mivel hidegfront érkezik, a reggelünk még enyhe ugyan, 20 fok körül van Debrecen belvárosában, azért napközben 21-22 ennél többre ne számítsanak, és ez visszaesés az elmúlt hétvégéhez képest, amikor 27-28 fokot is mértünk. Na ne aggódjanak, bár a hidegfront következtében a holnapi naptól hűvösebb idők jönnek. Napközben is csak 20 fok alatti értékekkel, azért a hétvégére visszatér majd a 24-25 fok is, hát ez inkább vasárnapra és a jövő hét elejére, legalábbis a jelenlegi előrejelzések alapján. 7:45 után 1 perccel, ez már a féltelek a Best FM-en.

0: Snap, Rosalina Best FM-en a hétfő reggelben, és Zsolt barátunk közlekedési információja. Megjutatlak, Johnny, még nem volt, úgyhogy jöhet a hír. A 4-es számú főúton Hajdúszoboszló felé az autópálya a felhajtónál. Útépítés, sáv elhúzás, úgyhogy nem megszokásból, hanem a friss helyzetnek köszönhetően közlekedjenek. Már nem tudom, mennyire friss. Na, Zsolt, mióta van ez így? Megírhatod, közben én mondom, hogy kik ünnepelnek ma szülinapot és névnapot. 235 éve született gróf Széchenyi István politikus. 160 évvel ezelőtt Herbert George Wells, angol író, a science fiction atya, három nevet, vagy három film címet, hát film cím is, meg mondjuk könyv, regény cím is mondanék, Világok harca, Láthatatlan ember és Az időgép, mind a három témát feldolgozták jó párszor Hollywoodban és szerte a világon, szóval 160 éve született Herbert George Wells, író. És 98 éve született a nagyszerű Sinkovics Imre, a nemzet színésze, akiről most méltóképpen emlékezzünk együtt meg a következő bejátszással.
1: Az egyik sógor elindult a Spice felé, hogy hozzon egy üveg kompótot.
2: Nincs kompót!
1: Szóval bement.
3: Fogott egy üveg kompótot, kinyitotta az ajtót, visszajött, és azt mondta, hogy már a Spice-ban vannak az oroszok.
4: Már a Spice-ban vannak az oroszok.
0: Bocsánat, ez megunhatatlan. A tizedes, meg a többiek. Sinkovics Imre 98 évvel ezelőtt született ezen a napon. 97 éve született Kocsis Kocka Sándor, futballista, az arany csapat jobb összekötője volt. És hát ma lenne a születésnapja, 95 évvel ezelőtt született a jó öreg... Jó öreg Jocky Ewinga! Aki 2012-ben hunyt el, de ma lenne Larry Hagman, színész 95. születésnapja. Köszöntsük fel azt az írót, akinek a legtöbb borzongást köszönhetjük szerte a világon. Úgy hívják, hogy Stephen King, 79 esztendős lett ma. A kúcsó, a ragyogás, a tűzgyújtó, és hadd ne soroljam, hány remek regény alkotója. A 76. születésnapján köszöntjük majd később Bill Murray-t, szellemírtók, idétlen időkig. 71 éves lett ma Szirtes Ági színésznő, és az 55. születésnapját ünnepli Luke Wilson, Owen Wilson tesója, a Dr. Sussiben és a Charlie angyalaiban is láthattuk, és hát együtt él, vagy élt Gwyneth Paltrow-val.
5: Köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat! A Máté héber származású férfi név, jelentése Isten ajándéka. A név eredetie rokon a Mátyás névvel. Legismertebb viselői Máté apostol a keresztény Bibliából, Fenyvesi Máté labdarúgó, Hollos Máté zeneszerző, Sólyom Nagy Máté operaénekes, és nem utolsó sorban ön kedves Máté, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot a Mirelláknak is!
5: Boldog névnapot! Köszöntjük Mirella nevű hallgatóinkat! A Mirella latin eredetű női név, a csodálatosat jelentő Mira melléknév olasz becézett alakja, rokon neve Mira. A név egyik legismertebb viselője Mirella Riccardi színésznő, a másik pedig ön kedves Mirella, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot a Míráknak is, néhány születésnapos a zenei világból, lenne legalábbis születésnapos Leonard Cohen-e.

92 évvel ezelőtt született a Halleluja előadója, Leonard Cohen. 10 évvel ezelőtt hunyt el 2016-ban. Aztán emlékeznek még erre a rap formációra.

Ez bizony a De La Soul 58 esztendős lett David Jude Jolier, azaz Dave, a rapper, a De La Soul alapító tagja. És ma 54 esztendős Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese, úgyhogy vele ezzel a születésnapossal hadd köszöntsünk a neve napján egy debreceni színművészt, Kis Gergely Máté. Hát amennyiben Máté is vagy, nem csak Gergely, legyen csodás a napod. Köszönöm Debrecen.

0: A legfrissebbek az utakról.
1: Csak nehogy bum-bum legyen belőle, két helyen is kikapcsolták a jelzőlámpát Debrecenben. Most írja Krisz, hogy a kishelyesi Derék utca kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Ó, jaj! Beáta, Bartók, Pesti, Böszörményi Mester, nagy kereszteződés. Az imént kikapcsolták a jelzőlámpát, és én rosszat sejtek, mert Laci is írja, hogy a nagy állomásnál is most sötétültek el a jelzőlámpák. Te jó ég, hát mi történik itt hétfő reggel? Fél hét után 10 perccel. Mindjárt 3 kritikus csomópontban offolták a jelzőlámparendszert, hogy eznek mi lehet az oka? Hát nyilván valami technikai hiba, amit remélhetőleg nagyon gyorsan megoldanak a szakemberek, mert ebből még komoly baj lehet. Tehát még egyszer Kishegyesi Derék utca, Bartók Pesti Mester Böszörményi. Azt írja Feri, hogy a BEM térnél sem működik a jelzőlámpa. Szuper! A nagy állomásnál is sötétek a jelzőlámpák. Itt sorban jönnek be az üzenetek. Egy-két percen belül. Zsófi írja, hogy a Kishegyesi út be is van dugulva rendesen. Fél hétkor a Sol a terápiás ház után jóval ért, hát nyilván a belváros felé haladva. Na, hát milyen lesz a mai napunk? Remélem nem ilyen. A csillagok teljesen mást mondanak, és ez már is kiderül 5 perccel 3/4 hét előtt Debrecen kedvenc rádiójában.
2: Mit jósolnak már a csillagok?
3: Horoszkóp a Best FM-en.
4: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
5: Kós érvényre juttathatja elképzeléseit, a kihívásokra történő gyors reakciói sikert ígérnek. Bika kreativitását és képzelő erejét varázsos ihletettség jellemzi, szívügyekben most ne döntsön. Ikrek pozitív energiái megsokszorozódnak, rugalmasan kezeli a dolgait, nem veszik el az apró részletekben, hanem a lényegre koncentrál. Rák, szerencsés napra számíthat, ez persze nem jelenti azt, hogy a mézes bödönbe pottyant és mától minden édes lesz, de a kezdetet hasonló jók követik. Oroszlán, váratlanul összefut egy régi szerelmével, a találkozás felkavarja és összezavarja. Szűz, önnek ma mindenképpen választania kell a kínálkozó lehetőségek közül, nem teheti meg azt, hogy másra hárítja a döntés felelősségét. Mérleg, a munkáját és szerelmi életét befolyásoló tényezők most kedvezőbbek, mint gondolná, akik önt ismerik, nem fognak meglepődni határozottságán. Skorpió, az alapos, minden részletre kiterjedő tervezés napja a mai, mivel soha nem bíz semmit a véletlenre, most se tegye. Nyilas, kapcsolataiban átrendeződésre számíthat, a régi társaság megváltozik, és a bomlási folyamat nem kiméli a legszűkebb kört sem. Mag, ez az időszak alkalmas hosszú távú döntések meghozatalára, újra kezdhet egy korábban valamiért megszakadt viszonyt. Vízöntő, bízom magában, most mindent könnyen valóra válthat, csillagak kitartásra biztatja, felfelé visz az útja. Alak, jó eséllyel ragadhat meg olyan lehetőségeket, amelyeket korábban észre sem vett. Ne ítélje rögtön kilátástalannak a helyzetet.
1: Na akkor folytassuk. Ott a horoszkóp után, ahol előtte abba hagytuk. Jó reggelt!
6: Szia Laci, Zoli vagyok, most jöttem el a Kishegyesi Pesti utca, visszakapcsolták a lámpát.
1: Vissza bizony, és Peti írja, hogy a Böszörményi Kishegyesén is megy már, igen, és több helyen valószínű, Fecu írja, hogy középfeszültségű kábelhiba. A kollégák határolják a hibát, hamarosan lesz áram. Már van is, mert hogy mennek. Mennek a lámpák, legyen ez így. Jó, mi is megyünk tovább a reggelben. Ez már az Enigma 90-es évekből. Jön itt más közlekedési információ is. Tücsitől például. Mikepércsi autópálya felhajtónál legyen minden rendben. És nagyjából akkor ennyi. Dugó a Kishegyesi megvolt. Elég egyelőre ennyi. Aj, de jól indul ez a hétfő reggel. Jobb folytatás mindenkinek a Best FM-ben.

talk to you a hétfő reggelben. Nagyon kellemesen indul ez a mai nap. Na nem az átmeneti jelzőlámpa hibára gondolok, ami azóta már megoldódott. Átmeneti technikai áram ellátási hiba volt, kábelhiba. Fele tudja, mi a lényeg az, hogy most már működnek, de azért... Kedves autósok, működnek a jelzőlámpák. Ez azt jelenti, hogy amikor azt látja, hogy bizony az már piros lesz, akkor ne guruljunk be a kereszteződésbe, mert a többiek begurulnak, hogy nem tudnak haladni, amikor éppen tudnának az átmenő forgalmat illetően. A telefonszámunkat illetően 500-540, ide jöhet a további közlekedési információ. És 3933-104-at majd ide a villám Vox, mert hogy indul a hét a... villám derbi jó voltából, vagy szempontjából is. Szeptember 21-e hétfő van, és tényleg enyhe a reggelünk. Alig van kevesebb, mint 20 fok. Ez nagyon jó, mert a következő napokban annyira ez már nem lesz igaz. Jön a hidegfront ma, és ennek következtében, amíg ma 22-23, holnap már csak 17 fok körül lesz a csúcsérték, és az esernyőt ne hagyják otthon, mert csapadékra ma is lehet számítani. Holnap is egy hidegfronttal indul a hét.

0: reggel pedig egy film muzsikával folytatódik. Van kedvük együtt énekelni? Sydney Sweeney-vel? Napjaink egyik kedvelt színésztőjével, a Hollywood új szexbombájáról van szó. És a filmről, aminek az a cím, hogy Imádlak utálni, na hát akkor, kedves Best FM rádió hallgatók, ott az autóban énekeljük el Sydney-ekkel együtt az Unwritten című dalt.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Today is where your book begins, the rest is still unwritten.
3: Bocs, hogy miattunk majdnem lefújtátok az esküvőtöket.
4: Mi?
5: Hogy mi?
3: Mi?
4: Láttam, amikor veszekedtetek.
3: Ó, nem, azt csak eljátszottuk, hogy elszégyeljétek magatokat. Uh-huh.
6: Most engem beszeled, vagy a menetrendedet?
7: Ha neked tényleg ez jön le, akkor minek csináljuk ezt az egészet?
3: Köszönjük.
4: Bábok. Mind bábok vagyunk.
3: Igen.
1: Egy film zene

Aki keres, az nem talál. Aki keres, egy rendszámtáblát figyelje, mert most megtalálhatja kedvenc rádiójának és Erikának a segítségével. A rendszámtábla a következő. Károly Béla Viktor, 508-as, és mondom, hogy hol van. A Honvéd utca, Dózsa György utca kereszteződésében. Na, ott várja a gazdit. Erika, köszönjük az infót neked. Az előző fél órában több helyen nem működtek átmenetileg a jelzőlámpák. Legutóbb Erzsó telefonált, hogy a munkahelye felé tekerve, remélem nem aztán a kicsim, a munkahelye felé tekerve a Thomas Mann utca, Bolyai utca kereszteződésében sem működött, és a Bem térnél sem. Ezek remélhetőleg megjavultak már azóta. Az okát tudjuk, mert hogy átmeneti hiba volt, és ez a hiba pedig középfeszültségű kábel hiba. Rajta vannak a szakemberek, hogy határolják ezt a hibát, és hogy javítsák is, úgyhogy valószínűleg hamarosan minden rendben lesz majd. Nálunk igen, mert mindjárt 7 óra, úgyhogy jön a villámvoksa Best FM-en. Mutatom a hétfő reggeli menüt. Szigállá, Easy Lover!

0: ez az. Szabadságról visszatérőknek is jó ajánlat, kedves Kata? A Nem hiszek című dal? A kettes sorszámmal ma reggel, vagy a rajtszámmal. Báj Alex és Nagy Bogi. Nyerő lesz? Azt mondod? És ha megmutatom, mi a harmadik? Akkor az Eurodiszkó rajongói, akik még mindig ott vannak valahol a 80-as években, agyilag és lelkileg. Tudja, hogy a hármas küldik nekem, Feri? Igen? Jó. Pihe is, sejtettem. Lackó, te is, Gerzson, te is. Jó, akkor a hármas a Bad Boys Blue lehet, de hogy a harmadik lesz-e, vagy az első, na most mindjárt megüzenik nekem.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
6: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
7: Fűtési szezon, az előkészületekre figyelmeztetnek. Működő mesterséges intelligencia megoldások születhetnek az egyetemi ötletekből. Jelentős ipari fejlesztés készül Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
7: 43 nevezéssel indult a Debreceni Egyetem informatikai karának idei mesterséges intelligencia ötletversenye. A pályázatok között egyéni és csapatos munkák is szerepeltek, és nem csak informatikus hallgatók, hanem többek között műszaki, egészségtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi és orvostan hallgatók is indultak. A 20 döntős 3 perces bemutatókban ismertették az ötleteket és annak gyakorlati hasznosíthatóságát. A verseny első 3 helyezettje az igazolt klinikai érvelés, a megmentjük az AI-jal és a zöldelme AI lett. A következő fordulóban már működő vagy fejlett állapotban lévő mesterséges intelligencia megoldásokkal lehet pályázni szeptember 25-ig. Számolt be róla az oinde.hu. Újabb ipari fejlesztés valósulhat meg Hajdúnánás nyugati részén a Görbeházi út közelében. Az önkormányzat uniós forrásból korszerűsíteni a terület infrastruktúráját, ennek részeként két épületet és csaknem 1 kilométer hosszú útszakaszt alakítanának ki. Az egyik mintegy 460 négyzetméteres csarnokban műhely, irodák, raktárok és szociális helyiségek kapnának helyet, egy másik körülbelül 200 négyzetméteres épületben pedig feldolgozó és raktárterületeket alakítanának ki. A beruházás része lenne több parkoló, belső út és csaknem 1 kilométer új út megépítése is. A fejlesztéstől új vállalkozások és munkahelyek megjelenését várja a város. Számolj be róla a haon.hu.
0: Jön a hidegfront, mindjárt esni fog az eső, így készüljünk indulás előtt, és mutatjuk Danival, hogy mi lesz indulás utána.
7: Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
0: Köszönjük szépen, nagyon enyhe reggelünk, picikével kevesebb van, mint 20 Celsius fok, de napközben csak egy picikével több lesz, mint ennyi. A csúcsérték ma még 20 fok felett, holnap a hidegfront után már csak 20 fok alatt. Na nézzük a villámvoksot, óriási derbi volt hétfőn reggel. Szép jó reggelt mindenkinek, anyag generációs szakadék van, 3-as, Lotti Borka Bonca 2.
9: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: és írják, hogy mindenkinek gratulálunk, aki lefutotta az Airport Run-t velünk együtt. Na és akkor, ami nagyon tetszett, Enikő a következőt írta, a család 3-ast mondott, de mivel az enyém a telefon, úgysem tudják, hogy mit írtam. Jaj, de most lebuktattalak! Jó, persze, nyugtassuk meg a családot, az ő szavazatuk nem volt még elég ahhoz, hogy a Bad Boy

0: 1985 áprilisa, és az Eurodisco egyik legnagyobb csillaga a Bad Boys Blue Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled.
0: És ma reggel úgy tűnik, hogy az Oviba, Suliba igyekvők nyertek a munkába igyekvő apukák helyet. Írták is a családok, hogy most apuka helyett mi nyomtuk a bugit, mert hogy ma reggel Alex és Bugi, pontosabban Bogi nyerte a villám voksot, így a második, de tényleg csak egy indurkát lemaradva a Bad Boys-ből együttes nagy slágere a 80-as évekből. Na jó reggel, Debrecen, felkészültünk egy újabb munkás hétre. Annak első napja a hétfő, szeptember 21-e, a Máték, a Mirellák és a Mirák neve napja is. Egyébként ma van Szent Máté napja, még néhány érdekesség, Alzheimer világnap, a béke napja, a magyar dráma napja, a magyar termék napja, és ma van a hála nemzetközi napja is. Adjunk hálát a jó égnek, hogy újból elindulhatunk dolgozni. Hát kicsit dugó van a gázvezeték utcában. Azt írja Edith, hogy olyan hatalmas a torlódás, hogy a körforgalomnál áll a sor vége. Haladni, aki akar, az ne erre jöjjön. Tehát a gázvezetékről volt szó. És volt szó reggel a Kishegyesi úti dugóról is. Persze biztos, hogy közrejátszott az a jó néhány nem működő jelzőlámpa, jó néhány csomópont, ahol átmeneti hiba miatt valóban nem volt irányítás, de azóta már minden rendben, ugye? Igen, akkor Mancikának kívánunk sikeres vizsgát, azt írja Taxis Mancika, hogy ma vizsgázni megyek, és én az egyesre szavaznék, mert az jól feldobná a napomat. Mancika, ami késik, nem múlik. Szigala és az Easy Love, ez volt az első ajánlatunk, bár azért az megvan, ugye, hogy ennek a dalnak, ami most következik, mi volt az eredetie? Ez!

A brit DJ Sigala egy klasszikus láger vokáljait használta, köztük a fiatal Michael Jackson hangját is. A Jackson's Easy BC című dala, és az Easy Love következik most Debrecen kedvenc rádiójában, hiszen ez lett a harmadik. 4:48 után egy viszonylag enyhe reggelen, 18-19 fok van Debrecen. Jó reggelt a Best FM-en!

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 26-a 27-e. Driftoberfest, Kummadaras. Brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
3: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
0: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
4: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez a Best FM.

0: New Religion a Best FM-en a hétfő reggelben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Szia!
1: Szia, futár vagyok.
0: Futár? Futár?
1: Közlekedési információm lenne. A faragtár és a Sámsoni út eleset.
0: Köszi, már megijesztettél. Azt hittem, hogy csomagot hoztál. Éppen mondani akartam, hogy nem vagyok otthon. De akkor ez egy közlekedési információ volt. Debrecen kedvenc rádiójában. Szeptember 21-én az ősz nemzetközi napja a mai. De tudjuk, hogy nem az őszi napi egyenlőség napja, mert az elcsúszott egy picikét. A héten mindjárt mondom, megnéztem én közben, 23-án talán, tehát szerdán. Aha, az őszi napi egyenlőség szeptember 23-án szerdán hajnali 2 óra 4 perckor következik majd be, azaz hivatalosan is elindul a csillagászati ősz, mert a meteorológiai ősz kezdő napja az a szeptember 1-e volt. És kinek van ma a születésnapja? Az egyik legismertebb szellemírtónak, akit láthattunk az Időtlen Időkig című egészen zseniális vígjáték. Időjósaként, és hát persze a 80-as évek egyik legjobb vígjátékának is ő volt az egyik főszereplője. Úgyhogy most jön egy kis Best of Ghostbusters, és természetesen mivel mi vagyunk a zene rádiója, ezért jön a film megunhatatlan muzsikája, Bill Murray tiszteletére. 76 esztendős lett a Szellemírtók és az Időtlen Időkig című film, pontosabban az Idétlen Időkig című film főszereplője.
2: Kapcsolatba kerültünk egy éteri jelenséggel. Képzeld, mit szólnak majd az egyetemen?
3: Nagyobb szenzáció lesz, mint a mikrocsip. Engem is nagyon izgat.
2: 10 ember volt tanúja egy szabadon levegő, teljes alakos, áttetsző jelenésnek.
3: Az lesz a legjobb, ha odamész, leellenőrzöd, aztán elmeséled, nem, de csak ha visszajöttél.
2: Nem kell jönnöd.
4: Az új mérési adatok szerint lehetőség van arra, hogy a kísérteteket csapdába ejtsük.
5: Most megalapozhatjuk a következő évtized védelmi szempontból nélkülözhetetlen tudományágát. Hivatásos természet fölötti veszélyfeltárás és elhárítás. Álljunk a saját lábunkra.
6: Ő pedig Winston Zedmore, az álláshirdetésre jött.
7: Pompás, fel van véve, résztánc, Pete Wankman.
2: Nyugalom, fiú, kocsink már van! Csak a felfüggesztést kell kicserélni, meg a lengéscsillapítókat, a fékbetéteket, fékpofákat, a sebváltót, a kuplungot, hátul egyet, s
7: mennyi volt?
2: Csak 4008.
8: Mi a csodák maguk? Csak nem űrhajósok.
3: Nem, mi írtással foglalkozunk. Svábogarat láttak a hotelben.
8: Jókora svábogár lehetett.
3: Leharapná a fejét.
2: Felfele jön?
8: Majd a következő.
9: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
10: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: beszéde a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Állandóan szemünk előtt kellene tartanunk az idő hatását és a dolgok változandóságát, és ezért mindennél, ami most történik, azonnal annak ellenkezőjére kellene gondolnunk. Tehát élénken megjelenítenünk a szerencsében a szerencsétlenséget, a barátságban az ellenségeskedést, szép idő mellett a rosszat, szeretetben a gyűlölséget, bizalomban és őszinteségben az árulást, és épp így viszont is.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Te sem fogod megbánni, ha a Best FM rádiót választod, de friss közlekedési információkat kapsz tőlünk, mi meg a hallgatóktól. Ernő azt mondja, hogy baleset van az M35-ös felhajtójánál, a 2-es kilométer Szelvénnél, ahol Mikepércs felől megyünk. Lehet, hogy rosszul értettem. Kérlek, pontosíts, összekavartál egy picit, ez nem szép dolog.

0: Ernő, hallgatlak.
1: Na, akkor pontosítok, hogy van a felhajtó, mi kepés felől, itt van baleset, egy fehér autó, kint van a mentő, kint van a rendőr, és jól össze van törve.
0: Köszönjük!

0: a szívedig, egészen a TNT-vel. Ez a Best FM. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Friss közlekedési információ. Tudjuk a balesetet a Mikepércsi útról az autópályára. M35-ös felhajtójánál történt egy baleset, aztán van trafipax is Téglásnál. Köszönjük a bejelentkezést, Petya, a fehér Seat Cordoba, nálunk pedig a DNC és Lágere. Cake by the Ocean, a hétfő reggelben. Hamarosan köszöntjük a névnaposainkat, például őt is. És a születésnaposokat is, például őt is.
1: Minden percben elvarázsolsz teljesen.
0: De hogy a Punani Massive-ból és a Hooligans-ből ma kiünnepel névnapot és születésnapot, az csak a következő órában derül ki, mint ahogy az is, hogy az Európai Mobilitási Hét játékán belül mi lesz a mai napi kérdés? 8 és 9 óra között. Pontosan 8 óra van.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unikever, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unikever, Debrecen, Osankorzó.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
6: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
7: Igen.
6: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
7: Óriási.
6: A Mikepércsi út 73/C-ben.
5: Így van, gyerek.
8: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
9: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
3: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
10: A teljes élelmiszerláncot ellenőrzi a Nébi. Megjelent az első magyar nyelvű tankönyv a gyermekkori elhízásról. Már ott emeltek a vasúti sorompónak nekirohanó balmazújvárosi férfi ellen. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébi Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
11: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 000 mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
10: Megjelent az első magyar nyelvű átfogó tankönyv a gyermekkori elhízásról. A kötet szerzője Rösszer Tamás orvosbiológus, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadója. A könyv a betegség kialakulásának biológiai hátterét, következményeit, megelőzését és kezelését, valamint a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket mutatja be a legújabb tudományos eredmények alapján. Elsősorban az orvosképzésben és a betegellátásban dolgozók számára készült. Számolt be róla a hírek.oinder.hu. Vádat emeltek egy balmazújvárosi férfi ellen, aki ittasan futva nekirohant egy vasúti átjáró leengedett félsorompójának, és letörte azt. Az eset még 2024 júliusában történt. A férfi egy szórakozó helyről indult haza, majd az átjárónál nem vette észre, hogy a fényjelző pirosra váltott, és a sorompó leereszkedett. A balesetben senki sem sérült meg, a vasúttársaságnak azonban 82 000 forintos kárt okozott. és a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyeztette. A férfi elismerte a cselekményt, a debreceni járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, tárgyalás nélkül. Számolt be róla a HAON. Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkálatok a Böszörményi út és a Neldor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. Számolj be róla a Dehír.
9: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
10: Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
0: Indul egy újabb óra a Best FM-en, az önök zenei kedvenceivel, és sajnos egy nem annyira kedvenc témával, egy balesettel. Tündi írja, hogy a Böszörményi úton az autószalonok előtt a Debrecen felé tartó sávban egy koccanásos baleset tartja fel a forgalmat. Legyenek türelmesek!
7: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
12: a következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És figyeljék a Best FM-et nem csak a friss közlekedési információkért, hanem hamarosan játék a Future of Debrecen csoportalán.

0: ezt a milyen muzsika. Ó, köszönöm a zenei szerkesztőmnek, David Bowie, imádom. A Starman a tiszteletére még a napocska is kisütött, átmenetileg Debrecenben. Milyen lesz vajon a folytatás? Reméljük, hogy napsütéses.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: Ó, kicsikét még bátortalan az a napocska, vissza is bújt a felhők mögé, és hát reggel azért volt sok bátor kerékpáros, aki két kerekűre pattanva a borongós, szemerkélős, esős időjárás ellenére is a munkába kerékpárral indult, így tett a fazekas család apraja nagyja. Remélem mindenki ázásmenten sem beérkezett a munkahelyére, és milyen jó választás ez, főképpen az Európai Mobilitási Hét alkalmából. Úgyhogy a játék felköszöntése előtt mondom a játékkérdést, mert az óra végén sorsolni fogjuk a napi nyereményt, ami a Best FM Rádió és a Future of Debrecen csoport közös játékában a V-Kovász Pék Bistro ajándék utalványa, amelyet mindenféle finomságra válthat majd be. A környezettudatos működésért és a fenntarthatósági szemlélete miatt a V-Kovász Pék Bistro 2024-ben vette át a fenntartható Debrecen díjat. És akkor az utolsó előtti kérdés, holnap finálé, fődíjsorsolás, ami egy 50 ezer forint értékű utalványa Hilton Garden Inn felajánlásával. Mindenki esélyes, aki legalább egy jó választ elküldött a múlt héten indult játékunkban. A mai utolsó előtti kérdésünk pedig így szól. Természetesen a mobilitási hét mai kérdése is a fenntarthatósághoz kapcsolódik. Nem valami távoli, bonyolult dolog ez, kérem. Itt élünk benne, használhatjuk is, sokszor egészen egyszerű döntésekkel kezdődik. Hogy például hogyan jutunk el munkába, iskolába, bevásárolni, vagy éppen egy baráti találkozóra. Debrecenben is egyre több lehetőségünk van arra, hogy környezetkímélőbb közlekedési módot válasszunk. De vajon melyik tartozik ezek közé? Taxit hívni? Autót használni még a rövid utazásokhoz is? Vagy kerékpározni? Hát ez nem kérdés. Akik láttak engem már jó párszor pénteken kerékpárral, kormány egyik szarva, egy nagy bevásárlószatyor, másik szarva, még egy bevásárlószatyor, a csomagtartón meg egy hatos zsugorásvány víz. Ja, az nem, mert már öt nem iszunk. Boldog névnapot a Mátéknak!
2: Köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat! A Máté héber származású férfinév, jelentése Isten ajándéka. A név eredetie rokon a Mátyás névvel. Legismertebb viselői Máté apostol, a keresztény Bibliából, Fenyvesi Máté labdarúgó, Hollos Máté zeneszerző, Sólyom Nagy Máté operaénekes, és nem utolsó sorban ön kedves Máté, aki most a rádiót hallgatja.
0: A Máték mellett köszöntjük a Mirellákat és a Mirákat, és boldog névnapot kívánunk, bár ő inkább Gergely, és nem pedig Máté, Kis Gergely Máté színművésznek, Jászai Díjas magyar színművész, bábművész. Gratulálunk, így Máté napkor is neked, kedves Gergely, és az énekesnek, akit pedig úgy hívnak, hogy Felcser Máté. Érkezik a Punani Masszív, és ha nem mondtam volna, akkor a játékkérdésre természetesen SMS és Viber üzenet formájában várjuk majd a válaszokat. A napi díj sorsolása, a napi ajándék sorsolása pedig az óra végén a hírek előtt. 30 9:33

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
7: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled.
14: Best FM.
8: A Best FM.

0: Ez a Best FM, Avicivel a hétfő reggelben 7 perccel, 8:30 után. Jó reggelt mindenkinek Debrecenben is, Debrecen felé tartva. Hello Máté, ott valahol a négyesen, Hajdúszoboszlóról Debrecen felé, hát Máté állandó hallgatója a kedvenc rádiójának, és azért nem feledkezünk el róla, hogy azt mondjuk boldog névnapot neked. Éppen igyekszik a suliba, az Imánuelben. Jó munkát, jó tanulást mára. Remélem apáik már beneveztek a kedvenc rádiód névnapi sorsolásába. Még most sem késő, bestfmdebrecen.hu. Itt is lehet regisztrálni. Sőt, csak ott lehet regisztrálni, máshol nem. De nem csak a névnaposokat, hanem például a születésnaposokat is. Itt egy híres születésnapos és a szubjektív top 3. A Hooligans-től a harmadik helyen a Paradicsom.
1: Végtelen.
0: Ez marha jó,
1: mint egy léghajó.
0: Nálam a harmadik helyen található. De mi lesz a második? Ó, egy királylány.

és az első a játszom, de vajon kit köszönt ma a Debrecen kedvenc rádiója a születésnapján? 66 éves lett? Nem, csak 56. Kis Andy, a Hooligans dobosa.

Hello, én felveszem a telómat, és beleszólok, hogy Best FM. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en. Köszönjük az eddigi sok-sok közlekedési információt. Figyeljünk egymásra az utakon, és érjen mindenki a hét első napján is biztonságosan célba. Volt pár alkalom az előző percekben a Best FM rádióban. Volt már önöknél is, ugye? Kortól függetlenül jó pár alkalom, amikor valami nem jutott az eszükbe, de hogy nekem hányszor itt a Best FM-en. Na hát nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni, mert hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat, de az tény és való, hogy 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. De hogy miért is beszélek most erről önöknek? Szeptember 21-e az Alzheimer-kor világnapja. És bizony, az Alzheimer-kor 1 millió embert is érintett Magyarországon, ám az esetek 45%-a megelőzhető lenne. Na nézzük, hogy jön össze ez az 1 millió. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kor okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek, de a becslés szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mindegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől, és hát ugye ott vannak a hozzátartozók, a gondozók, így együtt közel 1 millió embert. A lakosság 10%-át érinti a probléma Magyarországon. Pedig, bár az Alzheimer-kornak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, azért fontos tudni, hogy a betegség minél korábbi diagnosztizálása hát megelőzhetővé teszi, vagy megállíthatóvá a bajokat. A kockázatok ismeretében lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a beteg életminőségén. Na, akkor néhány híresség, aki ebben a korban szenvedett: Ronald Reagan, Peter Falk, azaz Columbo, Charles Bronson, ami Puskás Ferencünk, vagy éppen a Ben Hur főszereplője, Charlton Heston. És ami a zenei világot illeti, itt van mindjárt Malcolm Young, aki 2014-ben kénytelen volt visszavonulni a turnézásból a demenciának és az Alzheimer-kornak köszönhetően. 2017-ben 64 évesen hunyt el. Ma van az Alzheimer világnap. Érkezik az AC/DC 8 perccel 9 óra előtt.

0: Keresem a lányt, vagy éppen a fiút, aki a legszerencsésebb ma reggel a Best FM-en, a Future of Debrecen csoport és Debrecen kedvenc rádiójának a közös játékában. Na, volt egy napi kérdés, a kérdés nem volt kérdés, csak a kerékpár. Hát persze, válasszuk azt, ha van rá lehetőségünk. Környezetkímélő választás. Nagyon jót tesz a város közlekedésének, és még az egészségnek is. Higgyék el, én már csak tudom. Én viszont nem nyerhetek ajándékot, sokkal inkább a mai legszerencsésebb Endre, Varga Endre, gratulálunk a Víg Kovász Pék Bistro ajándék utalványot kapod. Hamarosan majd elmondjuk a részleteket neked Viber üzenet formájában, hogy mikor és hogyan. És hogy mikor zárjuk a játékot? Nagyjából holnap reggel ilyenkor jön még egy napi kérdés kedden, és az autómentes napon, az Európai Mobilitási Hét utolsó napján kisorsoljuk az 50 ezer forintos fődíjat, a Hilton Garden Inn utalványát. De csak holnap reggel. Érdemes lesz akkor is velünk játszani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Jön egy kis dáj-dáj! A reggel utolsó órájában. Legalábbis a mai reggel utolsó órájában. Jason Derulo, akinek ma van a születésnapja. Faith Hill, akinek szintén emlékeznek még rá, hogy melyik Oscar-díjra jelölt filmzenét énekelte ő? Igen, ez a Pearl Harbor. És az megvan, hogy melyik csapat, lánycsapat egyik legnagyobb slágere volt az Eternal Flame? Annak az együttesnek, akik pontosan 37 évvel ezelőtt ezen a napon jelentették be, hogy nincs tovább, úgyhogy a láng nem égett örökké. Jön a Bengals, és hamarosan az Eternal Flame.
2: Ivóvíz hálózatfejlesztés indulhat Debrecenben, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Új IASZ világrekordot állított fel Mónus József. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
3: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
2: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Újabb világrekordot ért el Mónus József hajdunálási születésű távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló Nevadában 1063 méter 59 cm előtte el a nyilveszőt, ezzel mintegy 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló rekordot. A hat lövésből az utolsó nyilveszőt csak hosszabb keresés után találták még, a hivatalos mérés pedig igazolta a történelmi eredményt. A versenyző elmondása szerint a rekordkísérletet egy teljes év felkészülése előzte meg, és több mint 300 nyilveszőt készített hozzá. Számolt be róla a dehir.hu. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
1: Örömteli pillanatok az ősz nemzetközi napján. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szeptember 21-e és hétfőben a Máték, a Mirellák és a Mirák ünnepelnek. Ma van Szent Máté napja, Jézus tanítványának az ünnepe. Máté az első században élt apostol evangélista. Ő a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentje is. A mai nap egyébként, ahogy azt az előző órában már említettem, az Alzheimer világnap, a béke napja, a magyar dráma napja, a magyar termék napja és a hála nemzetközi napja is. Hála és köszönet azoknak a hallgatóknak, akik talált tárgyakról vagy éppen kutyákról informálnak bennünket. Mondok is hármat, egy kutyát. Azt írja Erika, hogy Debrecen Kondoros kert, Kéknyelő utca, egy szép barna-fehér mintás Staffy kutya szaladgál, nagyon barátságos, ott keresi a gazdáját. Aztán, aki egy slusszkulcsot keres, és az történetesen egy Fiat slusszkulcs, mégpedig ilyen nyakpánton, és a fűvészkertben, a Perényi utca környékén hagyta el, Kornélnak köszönhetően tudjuk, hogy hol vehető át, a Fűvészkert utca 4 szám alatti portán. Tehát ez egy Fiat slusszkulcs, és nyakpánton van. A harmadik pedig egy rendszám tábla, biztos hiányzik valakinek, Károly Béla Viktor, 508-as, tehát Károly Béla Viktor, 508-as, és ez pedig, hát nem messze tőlünk, mondom, hogy hol, Erika megírta, itt a belvárosban találhatják, mégpedig egy oszlopnak neki támasztva. Na mindjárt kinyomozom, hogy pontosan hol van ez. Itt van, Honvéd utca, Dózsa György kereszteződése. Ott lesz ez a bizonyos rendszámtábla. Ja, és majd trafipaxunk, ne feledkezzünk el erről. Téglásnál is csak óvatosan.
2: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
1: Ma van a születésnapja a country énekesnőnek, Faith Hillnek, aki egy Oscarra jelölt dalt, mégpedig a Pearl Harbor betétdalát énekelte, úgyhogy érkezik az 59 éves Faith Hill és a Pearl Harbor.
3: Nem azt mondtad neki, hogy ne jöjjön ki?
4: De igen.
3: Akkor miért keresed?
4: Ez egy vizsga. Ha azt mondom, ne jöjjön ki, de mindenképpen eljön, akkor abból tudom, hogy szeret.
5: Beszállás! 57-es vágány!
4: Hogyha bármi történik velem, szeretném, ha te közölnéd vele. Rendben.
3: Mindkettőnk érdekében az lenne a legjobb, ha visszajönnél.
4: Viszlát, ha visszatértem.
3: Úgy legyen. Jó vadászatot.
5: Evelyn! Evelyn! Evelyn!
4: Szeret engem.
6: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
7: Egy filmzene most.
6: Egy filmzene most.
7: A Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
2: Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
3: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
4: Igen.
3: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
4: Óriási.
3: A Mikepércsi út 73/C-ben.
5: Így van, gyerek.
6: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

Jason Derulo, aki már Debrecenben is járt és koncertezett, mégpedig egy kampuszfesztiválon, nem idén, hanem tavaly 2025-ben volt itt, meg ma van a születésnapja, 37 esztendős lett ez a világsztár. Na, akkor még néhány érdekes, izgalmas dolog a mai nappal kapcsolatban. Szeptember 21-e van, 791 éve annak, hogy Julianus barát és három társa útnak indulnak, hogy eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére. Ma van az Magyar Dráma napja, és hogy miért? Azért, mert 143 éve, 1883-ban Madách Imre az Ember tragédiája című művének az ős bemutatója volt a Nemzeti Színházban, ezért 1984-től minden évben szeptember 21-e a Magyar Dráma napja. És azt tudják, hogy miért van ma Hála nemzetközi napja? Talán nem, de segítek, ha koraszülött gyermekünk van, gyakran a legapróbb dolgokért is mérhetetlen hálát érzünk. Például egy kedves szóért, vagy gesztusért, egy biztató hírért, úgyhogy a szeptember 21-i nap a koraszülöttek szüleinek a hála napja. Jó egészséget kívánunk mindenkinek! 96 éve Johann Ostermayer feltalálta a vakulámpát, ez a villanófény, ugye közismertebb nevén, vagy nem annyira ismert nevén. 82 éve brit-amerikai légitámadások érték a Békés Csabai és a debreceni vasúti pályaudvarokat. Debrecenben is igen nagy károkat okozott 1944. szeptemberében. És 37 éve annak, hogy feloszlott a Bengals együttes, amelynek három kiváló dala, nálunk is nagy kedvenc, úgyhogy szubjektív top 3, a harmadik helyen a Walk Like an Egyptian-nel.

0: Mystical, Magical Benson Boone-tól a Best FM-en, ahol mindjárt véget ér a reggel, úgyhogy jön egy misztikus telefonhívás, kicsit utópisztikus, meglátjuk, kinyerem a tortát, és a reggeli informátorának járó pizza is gazdára talál, a hétfő házigazdájával, már ami a délelőttöt illeti, Szabó Anitával. Szerbusz, Anita!
1: Szép jó reggel, tehát itt a Magical, hát kisütött a nap.
0: Ez egy igazi varázslat. Tehát mi volt reggel? Hallod, ott szurkoltunk, hogy nehogy megázzunk. Hát volt egy kis eső, ami nyilván kellett, és mondanak még a folytatásban is esőt, de azért ezt nem gondoltam volna, hogy így hazafelé már ilyen szép napsütésben tekerek majd. Az Európai Mobilitási Héten holnap autómentes világnap, így készüljenek, és úgyhogy lezárjuk majd azt a játékot, ami egész hetes volt, és lesz főnyereményünk.
1: És lesz egy torta nyertesünk is, nagy esélye van rá Nagy Viviennek, akit nagynéni és unokatesói köszöntenek 13. születésnapján, most már hivatalosan is kamasz vagy, úgyhogy a hisztire megvan a korhatár. Most nem tudom, hogy akkor ezzel most le kell zárni a hiszti korszakot, vagy most már kezdődhet?
0: El szokott az nyúlni, az a hiszti korszak.
1: Bartók Borbálát az anyukája nevezte be, egy tündéri önzetlen nő, egyszerűen imádom. Ezt üzeni anya, Szendrei Istvánt, a húga Flóra köszönti, az ő nagy és erős bátyját, akire nagyon-nagyon büszke, leginkább azért, mert hogy egyedül helytáll két kiskorú gyermek mellett. Kosta Pétert is köszönti az unokatestvére, üzeni neki, hogy nem el vagyunk, boldog születésnapot. Olája Minát, anya, apa és Enikő, illetve Kevin is köszöntik 3. születésnapja alkalmából. Bici is ünnepel, aki 11 éves lett, most kezdte meg az 5. osztályt, amit még nagyon szokni kell neki. Vida Benedek is lehet torta nyertes, aki ma 11. szülinapjára ébredt, és hát kedvenc focistája Ronaldo, és ha van szabad ideje, akkor az természetesen a fociról szól, és imádja a Best FM-et, még suliba menet is, ezt hallgatja Benedek. Szegedi Robertet a keresztülei nevezték, Robert ma töltötte be a nagykorúságot, 18 lett, úgyhogy maradjon mindig ilyen jókedvű és segítőkész. Csóráni Pásztor Máriát Viktória köszönti Nyíradonyban, ünnepem a Kovács Orsi és Égerházi Petra, Orsi a húgom, Petra pedig a lányom, üzeni anyuka, akik 19 évesek lettek a lányok. Darányi Bence a család jó voltából lehet torta nyertesünk, izzig vérig kamasz, de cserébe legalább jó tanuló. Kovács Józsefnét fiai, menyei, unokái, dédunokái köszöntik itt Debrecenben, Tolvaj Dávid is ünnepel, Ménes Martint is nevezték 2. születésnapja alkalmából. Szülősi Sándorné saját magáról gondoskodott, nagyon jól tette, mert hogy még soha nem nyert semmit. Drukkolunk neki is, ahogy Vancsáné Vivinek is, az egész család köszönti, és Bakatorné Nemes Andrát is nevezték a kolléganői, hogyha bárkiről bármit tudni szeretnél, akkor tőle kell megkérdezni, Laci, mert hogy mindig napra kész infóval szolgál, lehet, hogy még téged is lepipál.
0: Fú, jó rádiós lenne belőle, akkor kis pletyó a reggeli műsorban. Ő lesz a nyertesünk vajon, vagy sem? Ó, nem, viszont viszünk egy gyógyító tortát valakinek, aki hát egy komoly műtéten van túl. Ki lehet az illető?
2: Halló?
0: Halló, Gödény Szabolcs?
2: Igen.
0: Jó reggelt, Szabolcs. Gondoltam, hogy nem munka közben zavarjuk, és ő nagyon hirtelen fel fogja kapni a telefont. Nem a tápézes ellenőr lennék.
2: Gondoltam.
0: És te gondoltad volna, hogy egy hét múlva már ilyenkor túl leszel azon a műtéten, amit annyira nem kívántál volna?
2: Igen. Azt nem lesz komplikáció, akkor egy 2-3 napot mondtak, lett belőle 4.
0: De akkor most már otthon lábadozol. Posztoperatív szakban köszönt tisztelettel Debrecen kedvenc rádiója. Nem kívánjuk, hogy te szaladjál a mai születésnapi tortádért.
2: Nem is tenném.
0: De azt megnyerted, jó? Az ajándékod a kis angyalban készül el. Ez egy vanília torta, ropogós csokoládéval, sós karamell bevonattal. Mit mondtak a dokik? Mikor leszel teljesen rendben, és mikor ott dolgozhatsz újból?
2: Hát az igazából egyénileg dől el. Mert hát egy pár hét kell az, mire ebből rendes mozgás lesz.
0: Mi hamarabbi gyógyulást kívánunk, mára pedig a szüleid nevében nagyon boldog ünneplést. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Best FM!
0: A hét első pizzája, a melons pizzéri ajándéka pedig Szeglédi Kriszé. Köszi a bejelentkezést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A következő 4 órában Anita is számít önökre, és cserében játssza Debrecen zenei kedvenceit. Mindjárt a 10 órás hírek után, ami nem 10 órán keresztül fog tartani, csak pontosan 10-kor indul. Nars Berkeley.

0: Bejjek is szólnak. Szép napot mindenkinek a 104,6 MHz-el.
1: Fűtési szezon, az előkészületekre figyelmeztetnek. Működő mesterséges intelligencia megoldások születhetnek az egyetemi ötletekből. Jelentős ipari fejlesztés készül Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: 43 nevezéssel indult a Debreceni Egyetem informatikai karának idei mesterséges intelligencia ötletversenye. A pályázatok között egyéni és csapatos munkák is szerepeltek, és nem csak informatikus hallgatók, hanem többek között műszaki, egészségtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi és orvostan hallgatók is indultak. A 20 döntős 3 perces bemutatókban ismertették az ötleteket és annak gyakorlati hasznosíthatóságát. A verseny első 3 helyezettje az igazolt klinikai érvelés, a megmentjük az AI-jal és a zöldelme AI lett. A következő fordulóban már működő vagy fejlett állapotban lévő mesterséges intelligencia megoldásokkal lehet pályázni szeptember 25-ig. Számolt be róla az onidev.hu. Újabb ipari fejlesztés valósulhat meg Hajdúnánás nyugati részén a Görbeházi út közelében. Az önkormányzat uniós forrásból korszerűsíteni a terület infrastruktúráját, ennek részeként 2 épületet és csaknem 1 kilométer hosszú útszakaszt alakítanának ki. Az egyik mintegy 460 négyzetméteres csarnokban műhely, irodák, raktárok és szociális helyiségek kapnának helyet, egy másik körülbelül 200 négyzetméteres épületben pedig feldolgozó és raktárterületeket alakítanának ki. Ha a beruházás része lenne több parkoló, belső út és csaknem 1 kilométer új út megépítése is. A fejlesztéstől új vállalkozások és munkahelyek megjelenését várja a város. Számolj be róla a haon.hu. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
4: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Szeptember 26-a 27-e. Driftoverfest, Kunmadaras. Brutális driftcsaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Driftmasters versenyző. Infók kunmadarasdrift.hu.

Ezt a zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on. Szép napot mindenkinek, hello Debrecen, a mikrofonnál Szabó Anita. Jó utat, jó munkát kívánok mindenkinek, lássanak el bennünket. Ma is útinformációval szívesen megosztjuk a többi közlekedővel. 17 fokot méretünk jelenleg Debrecenben, gyengén felhős az égbolt, szeles is az idő, napot is látni fogjuk, csapadékot is jósolnak már, úgyhogy mindenre fel kell készülni, ami az időjárást illeti, ahogy Lady Gagára is, hiszen ő érkezik a folytatásban, akiről van egy friss hírünk is. Az énekesnő szeptemberben lett édesanya, első gyermekét Michael Polanskyval köszöntötték. A párt azóta már a babával együtt is lefotózták, bár azt nem tudják, hogy Lady Gaga hordta ki, vagy esetleg egy béranya segítségével jött a világra. Minden esetre új hír, hogy édesanya lett az énekesnő. Always remember, ezzel folytatjuk a 104.6-on a Forró Drót 500-500.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, érvényre juttathatja elképzeléseit, a kihívásokra történő gyors reakciói sikert ígérnek. Bika, kreativitását és képzelő erejét varázsos ihletettség jellemzi, szívügyekben most ne döntsön. Ikrek, pozitív energiái megsokszorozódnak, rugalmasan kezeli a dolgait, nem veszik el az apró részletekben, hanem a lényegre koncentrál. Rák, szerencsés napra számíthat, ez persze nem jelenti azt, hogy a mézes bödönbe pottyant és mától minden édes lesz, de a kezdetet hasonló jók követik. Oroszlán. Váratlanul összefut egy régi szerelmével, a találkozás felkavarja és összezavarja. Szűz. Önnek ma mindenképpen választania kell a kínálkozó lehetőségek közül, nem teheti meg azt, hogy másra hárítja a döntés felelősségét. Mérleg. A munkáját és szerelmi életét befolyásoló tényezők most kedvezőbbek, mint gondolná, akik önt ismerik, nem fognak meglepődni határozottságán. Skorpió. Az alapos, minden részletre kiterjedő tervezés napja a mai, mivel soha nem bíz semmit a véletlenre, most se tegye. Nyilas. Kapcsolataiban átrendeződésre számíthat, a régi társaság megváltozik, és a bomlási folyamat nem kiméli a legszűkebb kört sem. Mag. Ez az időszak alkalmas hosszú távú döntések meghozatalára, újra kezdhet egy korábban valamiért megszakadt viszonyt. Vízöntő. Bízom magában, most mindent könnyen valóra válthat, csillagok kitartásra biztatja, felfelé visz az útja. Alak. Jó eséllyel ragadhat meg olyan lehetőségeket, amelyeket korábban észre sem vett. Ne ítélje rögtön kilátástalannak a helyzetet.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Best FM Rádió.
2: Szia, na vagyok, és egy közlekedési infóm lenne, nem tudom, szóltak-e már, de a Mikepercsi úti felüljáró kifelé menet be van dugulva. A hídlábánál most útmunkálatokat végeznek, és már a Schumann utcai kereszteződésig áll a sor felfelé a hídra fel, a városból kifelé menet.
1: Merre lehet kerülni szerinted?
2: Hát talán a Faragtál felüljáró esetleg jó megoldás lehet.
1: Oké,
2: okay, jó. Tippem nekem sincsen.
1: Oké, okay, köszönjük szépen, ez is jó volt. Jó, tehát szia!
0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.

Köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat! A Máté héber származású férfinév, jelentése Isten ajándéka. A név eredetie rokon a Mátyás névvel. Legismertebb viselői Máté apostol, a keresztény Bibliából, Fenyvesi Máté labdarúgó, Hollos Máté zeneszerző, Sólyom Nagy Máté operaénekes, és nem utolsó sorban ön kedves Máté, aki most a rádiót hallgatja.

0: Igen, tessék.
1: Halló, Máté, Best FM Rádió.
0: Halló.
1: Szia, Iszabó Anita vagyok. Hallom, hogy harapnak a halak.
0: Igen.
1: Csak nem a horogra, hanem a kezedbe? Mi történt? Mi történt?
0: Hát egyszer kiszedtünk új egy halcsát, hogy az egy kicsit megvágta az ujjamat, úgyhogy erősebb volt, mint mi.
1: Na várjál, akkor most direkt megharapott, vagy véletlenül megvágta a kezed?
0: Hát az, hogy direkt volt, azt nem tudom.
1: Ja, de akkor nem küzdöttetek, vagy harcoltatok, hanem gondolom akkor akartad megszabadítani a horogtól?
0: Akkor akartuk kiszedni a vízből, úgyhogy valószínűleg lehet, hogy szándékos volt.
1: Na és milyen pecás kalandjaid vannak még?
0: Hát... vannak ennél jobbak, rosszabbak is, de rosszabbból volt több mostanában sajnos. Elvert minket a vihar, ilyesmi, úgyhogy...
1: Ekkora nagy pecafon vagy?
0: Hát mondhatni, igen, igen.
1: És mivel töltöd a mai napod?
0: Hát ma szabadságon vagyok, nemrég költöztünk, úgyhogy van mit csinálni itthon. Úgyhogy éppen ilyen rendrakás, pakolás, takarítás, ilyesmi.
1: Belefér egy-egy cukrázza látogatás? Mit gondolsz, Máté?
0: Az belefér azért, az úgy gondolom, igen.
1: Nagyon jó. Ott nem kell kihalásznod semmit, mert hogy eléd teszik majd a finom sütiket. Sütikóstolót nyertél másod magaddal.
0: Köszönöm szépen.
1: És szeretnénk mi is köszönteni a Best FM nevében, illetve tudod-e, hogy ki nevezett téged?
0: Van egy tippem egyébként, Anikó.
1: Anikó, igen. Ő a?
0: Sógornőm.
1: A sógornőd. Milyen kedves sógornőd van? Hogy így gondoskodott rólad?
0: Hát a legkedvesebb.
1: Akkor majd neki is köszönd meg. Jó étvágyat kívánunk a finomságokhoz, és legyen csodás napod, Máté.
0: Köszönöm szépen.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: mert ez a Best FM.
1: A teljes élelmiszerláncot ellenőrzi a Nébi, megjelent az első magyar nyelvű tankönyv a gyermekkori elhízásról. Vállat emeltek a vasúti sorompónak nekirohanó balmazújvárosi férfi ellen. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébi Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: Megjelent az első magyar nyelvű átfogó tankönyv a gyermekkori elhízásról. A kötet szerzője Rösszer Tamás orvosbiológus, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadója. A könyv a betegség kialakulásának biológiai hátterét, következményeit, megelőzését és kezelését, valamint a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket mutatja be a legújabb tudományos eredmények alapján. Elsősorban az orvosképzésben és a betegellátásban dolgozók számára készült. Számolj be róla a hírek.oinder.hu. Vádat emeltek egy balmazújvárosi férfi ellen, aki ittasan futva nekirohant egy vasúti átjáró leengedett félsorompójának, és letörte azt. Az eset még 2024 júliusában történt. A férfi egy szórakozó helyről indult haza, majd az átjárónál nem vette észre, hogy a fényjelző pirosra váltott, és a sorompó leereszkedett. A balesetben senki sem sérült meg, a vasúttársaságnak azonban 82 ezer forintos kárt okozott, és a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyeztette. A férfi elismerte a cselekményt, a Debreceni Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, tárgyalás nélkül. Számolt be róla a HAON. Decemberre készülhet el a Debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkálatok a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. Számolj be róla a Dehír.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Eszortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

Best FM Szóla 104.6-on. Szeptember 24-e van, zajlik az Európai Mobilitási Hét, amelynek egyik fontos üzenet, hogy gondoljuk át, hogy hogyan közlekedünk a mindennapokban. Egy átlagos személyautó a nap nagy részét ugyanis egyáltalán nem mozgásban tölti, hanem parkol. Áll a ház előtt, a munkahely előtt, később az üzletek előtt, este pedig újra otthon. Vagyis a városban az autóknak nem csak utakra van szüksége, hanem rengeteg parkoló helyre is. Amikor pedig egy városban több az autó, akkor nem feltétlenül az történik, hogy mindenki gyorsabban jut majd el A-ból B-be. Több autó ugyanis több parkoló helyet, több útfelületet és gyakran több dugót is jelenthet. Ennek kapcsán a mobilitási hét pedig nem csak arról szól, hogy mostantól mindenki tegye el az autóját, hanem arról is, hogy legyen választásunk. Hogyha esik az eső, akkor üljünk autóba, de ha csak 2 kilométerre kell menni, akkor biztos, hogy jobb, ha elsétálunk. Ha pedig a belvárosba indulunk, akkor nyugodtan lehet a tömegközlekedést vagy a kerékpárt is használni. A Beach Boys és a Gather Round, ők érkeznek a zenei folytatásban, 11:42 van, közeledünk az ebédidő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com per étterem oldalon.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán, az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 ezer forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

0: kell sosem.
1: Demény Ferenc és a Hogyan tudnék élni nélküled Debrecen zenei kedvencei között a friss információk szerint a Hogyan tudnék élni nélküled című mozifilm második része november 12-én érkezik a mozikba, és a történet 2000-ben 6 évvel az első rész eseményei után játszódnak, ráadásul Valkusz Milán is feltűnik majd benne. A film sztoria újra Balatonnál játszódik, ezúttal egy esküvő körül kezdenek szépen lassan összekuszálódni a szálak, aztán jön egy váratlan fordulat, és az egész esküvő veszélybe kerül. Ennyit mondok el előre, és természetesen közben szólnak a Demi és lágerek is. Többek között majd a Mindig ugyanúgy, a Jelszóláv, az Iskolatáska, a Várj, míg fel kell majd a nap, vagy akár a Jó barátok vagyunk, és Felcsendül majd. És a régi szereplők, akik eddig is benne voltak a filmben. Egy szóval, aki várja, Hogyan tudnék élni nélküled című film második részét a mozikban, annak már nem is kell olyan sokat aludni.

0: FM Rádió.
1: Kedves sokan, Sztári Gyula vagyok. Ma reggel feleségem kocsijára rátettem a irattáskámat, és elmentem. És ő meg közben elment, nem vette észre. A lényeg, hogy 100%, hogy elhagytuk, ő a Kassai út fele ment itt a Damjani csonki fele.
0: Milyen színű volt ez a pénztárca?
1: A levéltárca volt, egy autóstárca, mert mindegyik sötét, fekete. Pénz nem volt benne, iratok voltak benne. Jogosítvány, személyigazolvány, forgalmi.
0: Milyen névre szólnak?
1: Sztárai Y-a Gyula.
2: Egy fekete autós táskát keresünk tehát a Kassai út környékén, hogyha valaki megtalálta, akkor nyugodtan csörgessen bennünket 500-540 a forródrót, ezt pedig már a kívánságok teljesítéséhez is lehet használni, hiszen hamarosan startolunk a hétfő déli kívánságműsorral, előtte még Csemer Bogi énekel. Ez már a Parfüm.

0: 99.
1: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Ivóvíz hálózatfejlesztés indulhat Debrecenben, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Új IASZ világrekordot állított fel Mónus József. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
3: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak
2: volna. A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Újabb világrekordot ért el Mónus József hajdunálási születésű távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló Nevadában 1063 méter 59 cm előtte el a nyilveszőt, ezzel mintegy 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló rekordot. A hat lövésből az utolsó nyilveszőt csak hosszabb keresés után találták még. A hivatalos mérés pedig igazolta a történelmi eredményt. A versenyző elmondása szerint a rekordkísérletet egy teljes év felkészülése előzte meg, és több mint 300 nyilveszőt készített hozzá. Számolt be róla a dehir.hu. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: Célállomás
1: Debrecen.
0: Pozíció
1: 104,6

Follow the Food-onság, az volt Máté kérésére, ez volt a beszívom itt a Best FM-en. Én is veszek egy nagy levegőt, és várom az edélykéréseket. 14 óráig itt a 104.6-on, jó étvágyat mindenkinek, jó utat, kitartást a melóban, és hogy milyen dala folytatjuk, azt Niki már el is döntötte. Sziasztok! Kicsit nehezen indult a napom, a folytatás sem volt sokkal jobb, úgyhogy szeretném, ha felpörgetnétek egy jó kis nyári slágerrel. Legyen ez a Luna és a Vamos a Playa. Ez érkezik a Best FM-en, és hogy mi legyen a következő kedvenc, azt mondják meg Önöz, akár telefonon 500-540, akár SMS Viber számunkon 30-as 933-1046.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
4: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
12: A Best FM.
10: A Best FM.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

Idő kellős közepén fél egy után 4 perccel. A Best FM déli kívánság műsorát hallgatják Szabó Anitával és Katus üzenetével. Sziasztok, Bubi vagyok. Krisztinek és Szabinának szeretném küldeni Eva Max Kings and Queens című számát, és üzeném nekik, hogy szép tartalmas hét vár még ránk. Remélem, hogy ez nem irónia volt. Jó munkát lányok nektek, kitartást, és jöhet a következő zenei kérés, vagy éppen köszöntetik a Mátékat és a Mirellákat, Mirákot, hiszen ők a mai névnaposok.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Már csak 137 millió ilyen tölcsét kell eladnom, és leerőlegezhetem az új kamiont.
2: Adj már nekem is egy tölcsét.
1: Tutti frutti, karamell, vanília.
2: Pisztácia.
1: A pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé.
2: Oké, akkor legyen vanília pisztáciával.
1: A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé.
2: Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával.
1: Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
2: Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát, ha nincs, nincs.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, Laci vagyok. A 4-es főútról jelentkeznék. Egy fontos közlekedési infónk lenne. Itt ülünk a kocsiba már egy ideje. Karcag és Püspökladány között szerintünk teljesen áll a forgalom. Hát itt a Vaza most ilyen 23 perces tolódást írt, de ez lehet, hogy még ettől is hosszabb, mert már mi is itt ülünk egy negyed órája legalább a kocsiba.
2: Akkor nem is tudjátok, mi történt?
1: Hát történt itt minden, mert állítólag aszfaltoznak is, meg valami bozott tűz van az út mellett, és valami rengeteg tűzoltó oltja a tüzet valahol. A füstöt látjuk, a tűzoltókat nem, mert még az messze van, de ilyen több okból kifolyólag állt meg a forgalom, de gyakorlatilag itt nem lehet haladni a 4-esen. Tehát aki tudja, az mindenki teljesen másfele kerülje el ezt az útszakaszt.
2: Köszönjük az infót, nektek pedig kitartást kívánunk. Hozok egy jó zenét majd, jó? Következő órában nektek. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, szia!
0: Jó utat kíván a Best FM. A jó zenékből sosem elég.

0: most hívd az 500-540-et. 500-540.
1: Fűtési szezon, az előkészületekre figyelmeztetnek. Működő mesterséges intelligencia megoldások születhetnek az egyetemi ötletekből. Jelentős ipari fejlesztés készül Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések. Hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor összen leterheltebbek a kémény. Így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: 43 nevezéssel indult a Debreceni Egyetem informatikai karának idei mesterséges intelligencia ötletversenye. A pályázatok között egyéni és csapatos munkák is szerepeltek, és nem csak informatikus hallgatók, hanem többek között műszaki, egészségtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi és orvostan hallgatók is indultak. A 20 döntős 3 perces bemutatókban ismertették az ötleteket és annak gyakorlati hasznosíthatóságát. A verseny első 3 helyezettje az igazolt klinikai érvelés, a megmentjük az AI-jal és a zöldelme AI lett. A következő fordulóban már működő vagy fejlett állapotban lévő mesterséges intelligencia megoldásokkal lehet pályázni szeptember 25-ig. Számolt be róla az oinde.hu. Újabb ipari fejlesztés valósulhat meg Hajdúnálás nyugati részén a Görbeházi út közelében. Az önkormányzat uniós forrásból korszerűsíteni a terület infrastruktúráját, ennek részeként 2 épületet és csaknem 1 km hosszú útszakaszt alakítanának ki. Az egyik mintegy 460 négyzetméteres csarnokban műhely, irodák, raktárok és szociális helyiségek kapnának helyet, egy másik körülbelül 200 négyzetméteres épületben pedig feldolgozó és raktárterületeket alakítanának ki. A beruházás része lenne több parkoló, belső út és csaknem 1 km új út megépítése is. A fejlesztéstől új vállalkozások és munkahelyek megjelenését várja a város. Számolj be róla a haon.hu. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdú-Biharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
0: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.

A hétfő kora délutánt is Debrecen zenei kedvenceivel töltjük, tudják még ebben az órában is az önök szerkesztésében, hiszen ez a Déli Kívánság műsor második órája, én Szabó Anita vagyok, és az előző óra végén ígértem egy úriembernek egy dalt, akik a négyesen vesztegelnek éppen Karszag és Püspökladány között, ahol már nagyon régóta áll a forgalom, hatalmas a torlódás, és Nikitól is befutott egy útinformáció. Sziasztok! Sámsonkert és Debrecen között mozgó rendőrautóból mérnek. A körforgalom is Debrecen között. Óvatosan mindenki, a Karszag előtt várakozóknak pedig már is itt van a Dire Straits és a Walk of Life.

Queen slágere után fél kettőkor pontosan sem hagyjuk Önöket a déli kívánság műsor alatt útinformációk nélkül. Niki írta nekünk, hogy Sámsonkert és Debrecen között egy mozgó rendőrautóból mérnek. A körforgalom és Debrecen között nagyon szépen köszönjük. 500-540 a forró drót, és már meg is érkezett a következő dalkérés. Danitól Szoboszlóra küldi Virágnak Taylor Swift Apply című dalát, azzal a kis üzenettel, hogy csak tud, hogy most is rád gondolok.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a hétfő déli kívánság műsorban. Lassan elköszönök Önöktől, de még egy gondolatot itt hagyok Önöknek. A hétfőre ma van a Hála világnapja, szeptember 21-én, ami arra emlékeztet bennünket, hogy néha nem kell nagy dolgokat keresni, lehet hálásnak lenni egy jó kis beszélgetésért, egy ölelésért, egy dalért, vagy akár csak azért, hogy ma is itt vagyunk egymásnak, hogy kapunk levegőt, látunk a szemünkkel, hallunk a fülünkkel, és minden olyan dologért, amit teljesen természetesnek veszünk, és maximum csak akkor vennénk észre, hogy nincs, amikor eltűnik az életünkből. Na ezt ne várjuk meg, legyünk hálásak, hogy egyáltalán azért, hogy létezünk. Dávid pedig tanulás mellé kért egy Majka dalt, én a Horváth Tamással közös Mesztelent választottam, ami már el is indult itt a Best FM-en, mi találkozunk legközelebb, holnap délelőtt, akkor is számítok Önökre. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallottál.

0: A teljes élelmiszerláncot ellenőrzi a Nébih, megjelent az első magyar nyelvű tankönyv a gyermekkori elhízásról. Bálat emeltek a vasúti sorompónak nekirohanó balmazújvárosi férfi ellen. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébih. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
0: Megjelent az első magyar nyelvű átfogó tankönyv a gyermekkori elhízásról. A kötet szerzője Rösszer Tamás orvosbiológus, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadója. A könyv a betegség kialakulásának biológiai hátterét, következményeit, megelőzését és kezelését, valamint a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket mutatja be a legújabb tudományos eredmények alapján. Elsősorban az orvosképzésben és a betegellátásban dolgozók számára készült. Számolt be róla a hírek.hu. Vádat emeltek egy balmazújvárosi férfi ellen, aki ittasan futva nekirohant egy vasúti átjáró leengedett félsorompójának, és letörte azt. Az eset még 2024. júliusában történt. A férfi egy szórakozó helyről indult haza, majd az átjárónál nem vette észre, hogy a fényjelző pirosra váltott, és a sorompó leereszkedett. A balesetben senki sem sérült meg, a vasútársaságnak azonban 82 ezer forintos kárt okozott, és a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyeztette. A férfi elismerte a cselekményt, a Debreceni Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, tárgyalás nélkül. Számolt be róla a HAON. Decemberre készülhet el a Debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkálatok a Böszörmény út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. Számolt be róla a Dehír. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt

0: Ivóvíz hálózatfejlesztés indulhat Debrecenben, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Új IASZ világrekordot állított fel Mónus József. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a Debreceni Vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak
0: volt. A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Újabb világrekordot ért el Mónus József hajdunálási születésű távlövői jász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló Nevadában 1063 méter 59 cm előtte el a nyilvesszőt, ezzel mintegy 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló rekordot. A hat lövésből az utolsó nyilvessző csak hosszabb keresés után találták még. A hivatalos mérés pedig igazolta a történelmi eredményt. A versenyző elmondása szerint a rekordkísérletet egy teljes év felkészülése előzte meg, és több mint 300 nyilvesszőt készített hozzá. Számolt be róla a dehir.hu. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk hajdúbiarban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, 3 óra múlt. Hogy vannak, hogy ízlik eddig a mai nap? Tegyük még jobbá, hozzom a hangulatjavító zenéket, hogy gyorsan teljen az a pizza, ami még hátra van a munkaidőből. David Guettával kezdünk, ez a Bang My Head.

0: Debrecennél az utakon, trafipaxon a Vámospércsi úton, és ellenőrzésre kell számítani a Pallagi úton is, illetve nemrég volt egy koccanásos baleset a Böszörményi úton, Debrecenbe befelé az Agrár előtt a belső sávban. Ez feltartja-e még a forgalmat? Köszönjük, ha valaki jelez nekünk.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Jó, tehát mindenkinek az út legyen sima, a zene meg legyen hangos a kocsiban, a többit megoldjuk. Mindjárt jön Calvin Harris és a How Deep Is Your Love.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem ajánlott.
3: Reklám. Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mihály Pécsi út 73 per C-ben.
4: Így van, gyerek.
7: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

ez a Best FM, a 104-ot hallgatják, Cyril és a Stumbling szólt az előbb. Holnap pedig szeptember 22-e jön az Európai Autómentes Nap. Egyébként szerintem ezzel kapcsolatban van egy félreértés, ennek a napnak nem az az üzenete, hogy az autó rossz, és mindenki dobja ki a slusszkulcsot, hanem inkább az, hogy legalább egy napra próbáljuk ki, hogy milyen más közlekedési módot választani, és ha csak lehet, akkor inkább használjuk a közösségi közlekedést, vagy biciklizzünk, esetleg gyalogoljunk. Szóval holnap lesz az Európai Autómentes Nap, a DKV a szokásos akciójával készül, aki a járatokon, tehát a trollin, a buszon vagy a villamoson fölmutatja az autója forgalmiát, és ezzel igazolja, hogy aznap otthon hagyta a kocsit, az ingyen utazhat a DKV járatain. Sőt, újítás most, hogy egy forgalmi engedéllyel holnap az egész család ingyen utazhat majd. Ennek a részleteit nézzék meg a DKV honlapján, tehát holnap Európai Autómentes Nap. Mi viszont megyünk tovább a saját utunkon padlógázzal, a Besten jön az Abba és a Gimme, Gimme, Gimme.

Rest FM-et hallgatják a 104.6-on. Lorina Red és Never Enough szólt az előző percekben. Én pedig szólok önöknek, hogy holnap vízhiány lesz Debrecen két utcájában. A vízmű ugyanis úgynevezett vízvezetéki csomópont átépítési munkákat végez majd holnap reggel 8:30 és délután 13:30 között. Ezért holnap napközben vízhiány lehet a Szegedi Gergely és a Kölesséri Sámuel utcában. Az esetleges kellemetlenségekért a szakemberek megértést és türelmet kérlek mindenkitől. Tehát vízhiány lehet holnap reggel 8:30 és délután 13:30 között a Szegedi Gergely és a Kölesséri Sámuel utcában. Erre készüljenek a csapból, csak a csend fog folyni. És mi folyik a bestem? Jövünk a legjobb zenékkel. Mit van Tóth Vera és a Sorskerék?

hogy a Mák utcán működik a trafi. A Vámospércsi úton is ellenőrzés van, a Pallagi úton is trafipax, és Attilától pedig azt tudtuk meg, hogy a 4-es főúton Püspökladány után Karcag irányába 8-10 kilométeres sor van, mert a karcagi körforgalom előtt zajlik az útfelújítás. Jelen pillanatban ennyi, vigyázzanak magukra!

0: óra van. Nem is volt olyan veszélyes ez a hétfő, nem? Viszonylag könnyen túléltük, remélem most már lassanként mindenki elindul hazafelé. Mi viszont maradunk, ahol vagyunk, itt a 104.6-on, és hozzuk önöknek a legjobb zenéket. Nem sokára jön Ray és a Where is my husband?
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
5: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
4: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
2: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Fűtési szezon, az előkészületekre figyelmeztetnek, működő mesterséges intelligencia megoldások születhetnek az egyetemi ötletekből, jelentős ipari fejlesztés készül Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kémény. Így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
7: 43 nevezéssel indult a Debreceni Egyetem informatikai karának idei mesterséges intelligencia ötletversenye. A pályázatok között egyéni és csapatos munkák is szerepeltek, és nem csak informatikus hallgatók, hanem többek között műszaki, egészségtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi és orvostan hallgatók is indultak. A 20 döntős 3 perces bemutatókban ismertették az ötleteket és annak gyakorlati hasznosíthatóságát. A verseny első 3 helyezettje az igazolt klinikai érvelés, a megmentjük az AI-jal és a zöldelme AI lett. A következő fordulóban már működő vagy fejlett állapotban lévő mesterséges intelligencia megoldásokkal lehet pályázni szeptember 25-ig. Számolt be róla az oinde.hu. Újabb ipari fejlesztés valósulhat meg Hajdúnánás nyugati részén a Görbeházi út közelében. Az önkormányzat uniós forrásból korszerűsíteni a terület infrastruktúráját, ennek részeként két épületet és csaknem 1 kilométer hosszú útszakaszt alakítanának ki. Az egyik mintegy 460 négyzetméteres csarnokban műhely, irodák, raktárok és szociális helyiségek kapnának helyet, egy másik körülbelül 200 négyzetméteres épületben pedig feldolgozó és raktárterületeket alakítanának ki. A beruházás része lenne több parkoló, belső út és csaknem 1 kilométer új út megépítése is. A fejlesztéstől új vállalkozások és munkahelyek megjelenését várja a város. Számolj be róla a haon.hu. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on, 4 óra elmúlt, úgyhogy csukódik a laptop, indul a villamos hazafelé, és holnap reggelig nem a főnök mondja meg, hogy mit csináljunk. Mindez, mi adjuk a háttérzenét, a Besten jön már is Ray, és a Where is my husband?

Podcastet hallgatják a 104.6-on, remélem már úton hazafelé. A Trafiboxok akcióznak, működik a Trafibox a Mák utcán, illetve a Vámospércsi úton is ellenőrzés van. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezeket jelezte nekünk. Hát tudják, nem érdemes száguldozni, mert az sokba kerülhet. Egyébként pedig holnap estig fokozott razzia van az egész országban. Tart egy nagy roadpoll ellenőrzés. Most elsősorban azt vizsgálják a rendőrök, hogy használjuk-e a biztonsági övet, bukós is, akkor gyereküléseket, de természetesen minden másra is rákérdezhetnek, meg ránézhetnek, hogyha már megállítottak bennünket, úgyhogy extra szabályosan mindenki, jó? Hogy ez van magukra és a pénztárcájukra. Nagyon számítok önökre, ha van valami az utakon, amiről mindenkinek tudnia kell, akkor hívjanak 500-540 a Best FM forró drótja. És útközben is csak a 104.6. Jön DJ Szatmári.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unikever, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unikever, Debrecen, Osankorzó.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.

a 104-on. Jó utat hazafelé. A legfrissebb hírünk az utakról az az, amit Krisztián írt nekünk. Sajnos baleset történt a Vágóhíd tetején. Egy utoléréses baleset, valószínűleg nincs személyi sérülés, de egyre nagyobb a torlódás arra felé. Tehát a Vágóhíd tetején történt egy baleset. A legrosszabb helyen, a legrosszabb időben próbáljanak kerülni, hogyha tudnak. Jó utat!

0: ez volt a One Direction, és a One Thing.
1: FM 104,6 MHz. Best FM rádió.
0: És még a torlódás, meg a dugó, meg a piros lámpa is elviselhető, hogyha közben jó zene szól. Kérhetik a kedvenceiket. 5 órakor indul a kívánság műsor, állok rendelkezésükre. Csörögjenek ide már most. Az a biztos, hogyha már most leadják a rendelést. 500-540. Ez a Best FM forró drótja. Kérjenek dalokat a kívánság műsorban. Minél hamarabb hívnak, annál jobb. Ami viszont kérés nélkül is jön, az az Outkast és a Hey Ya!

0: ezt a Femet hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és sajnos megszaporodtak a balesetek itt a délutáni csúcsforgalomban. Az előbb már beszéltünk róla, hogy történt egy ütközés a Vágóhíd tetején, pont a tetején állítólag, ami nyilvánvalóan fennakadásokat fog okozni. Aztán az se túl jó hír, hogy...
1: Ja, Ádám vagyok. A 4-esen Pallag irányába, a betongyárnál baleset. 3 autó áll az útszélén Debrecen irányába. Kezd torlódni a sor.
0: Köszönjük szépen. Illetve a Böszörményi úton a Diószegi iskolával szemben, a városba befelé menő oldalon 4-es vagy 5-ös karambol, ebben nincs egyetértés a hallgatóink között, hogy hány autó ütközött. Lényeg az, hogy egyrészt reméljük, hogy senkinek nincs komoly baja, másrészt pedig hát az azért ott fog elég komoly fennakadást okozni, tehát a Böszörményi úton a Diószegi iskolával szemben történt egy nagyobb ütközés. Igen, ezt írja most nekünk ebben a pillanatban Krisztina is, neki is köszönjük szépen. Szóval nem egyszerű az élet ma délután sem, az utakon vigyázzanak magukra nagyon. Több balesetet nem kérünk, köszönjük szépen. Mi most Saint-Tropez felé kerülünk, hát arra simább az út.

Ez a Best FM, a 104-ot hallgatják. Sajnos még egy baleset történt a városban. Többen is írják nekünk, hogy a Hatházi és a Nyír utca keresztezőtésében is történt egy ráfutásos baleset. Mentő tűzoltó a helyszínen, a jobbra kanyarodó sávot foglalják el a BEM tér felé. Tehát ott is torlódás várható. Sajnos ugye ez van, kicsit borúsabb lett az idő, ilyenkor az is autóba ül, aki egyébként nem szokott. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Tényleg óvatosan az utakon. És a kocsiban is Best FM. Jön Michael Sambello!

0: Fresh Energia, ez ott Michael Sembello és a Maniac, itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on, és figyelem, elkezdték az aszfaltozást Debrecenben a Füredi úton, a Domokos Lajos utcai megállóhelynél, úgyhogy most olyan délután 1 óra környékén a BEM tér felé vezető oldalon ezt a megállót le is zárták, és hát jó sokáig, november 15-én vasárnap üzemzárásig nem is fogják visszaadni a forgalomnak. Ez egyébként elég sok járatot érint, nem tudnak itt megállni a 21-es, a 33-as, a 71-es, a 71A, a 71H jelzési autóbuszok, illetve a 971-es és a 973-as éjszakai járatok sem. Viszont az eredeti megállótól mintegy 60 méterrel előrébb kialakítottak egy ideiglenes megállót, ott lehet le is felszállni. Tehát aszfaltozási munkák miatt lezárták a BEM tér felé vezető oldalon a Domokos Lajos utca elnevezési megállóhelyet, van egy ideiglenes megállóhely, azt kell használni november közepéig. Pár perc múlva pedig startol a kívánság műsor a Besten. Kértek már dalt? Lassanként ideje csörögni, hívjanak!
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Kérjenek, amit csak szeretnének. Közben pedig jön Tiesto.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +36 52 866 130-as telefonszámon vagy a hotellicium.com/étterem oldalon.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
4: Igen!
3: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mikepércsi út 73/C-ben.
3: Így van, gyerek.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
9: Szeptember 26-27-e, Driftoberfest, Kummadaras, brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
10: Ez reklám volt.
11: A Best FM-en.
12: A teljes élelmiszerláncot ellenőrzi a Nébi, megjelent az első magyar nyelvű tankönyv a gyermekkori elhízásról. Mellett emeltek a vasúti sorompónak nekirohanó balmazújvárosi férfi ellen. Kis Dániel vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
12: Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
13: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 000 mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
12: Megjelent az első magyar nyelvű átfogó tankönyv a gyermekkori elhízásról. A kötet szerzője Rösszer Tamás orvosbiológus, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadója. A könyv a betegség kialakulásának biológiai hátterét, következményeit, megelőzését és kezelését, valamint a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket mutatja be a legújabb tudományos eredmények alapján. Elsősorban az orvosképzésben és a betegellátásban dolgozók számára készült. Számolj be róla a hírek.oinder.hu. Vádat emeltek egy balmazújvárosi férfi ellen, aki ittasan futva nekirohant egy vasúti átjáró leengedett félsorompójának, és letörte azt. Az eset még 2024 júliusában történt. A férfi egy szórakozó helyről indult haza, majd az átjárónál nem vette észre, hogy a fényjelző pirosra váltott, és a sorompó leereszkedett. A balesetben senki sem sérült meg, a vasúttársaságnak azonban 82 000 forintos kárt okozott, és a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyeztette. A férfi elismerte a cselekményt, a debreceni járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, tárgyalás nélkül. Számolt be róla a HAON. Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkálatok a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. Számolj be róla a Dehír. Továbbra is változékony idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.
11: És most
10: indul az esti kívánság műsor
11: a Best FM-en.
10: A
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
6: Balogh István Vilmos. Megtörtént a hatalomátvétel itt a Best FM-en, mostantól önök döntik el, hogy mit hallgasson a város. Kérjenek dalokat, startol a kívánságműsor, 39-33-104-6, ez az SMS és Viber számunk, de sokkal jobb, hogyha inkább fölhívnak és beszélgetünk, és egy kicsit 500-540, ez a forró drótunk, ahol elérnek. Kérés az persze már van bőven, például Gabriellának játszom majd Bruno Mars aktuális slágerét, ja, mindjárt az I Just Might. Előtte Vanilla Ice és az Ice Ice Baby, Laci kérte, és Fecónak küldi, szintén a munka mellé. Az első telefonálunk pedig már a vonalban. Haló!
14: Jó napot, Tibor vagyok.
6: Jó napot!
14: Egy pörgős számot kérek a kisunokámnak. Orbán Rolandnak küldöm, hogy nagyon szeretem, és Isten éltesse.
6: Születésnap?
14: Igen, tegnap volt neki.
6: Hát akkor Isten éltesse őt, boldog szülinapot neki.
14: Köszönöm, szép estét!
6: Jön is a pörgős dal szülinapjára. Itt a Valmar és a Balatoni lány. Indul a kívánságműsor.

0: 104.6, ez a Best FM, és ez itt természetesen a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig szabad rablás van az elég között. A 39.33 104.6-ra írni tudnak, az 500-540-en pedig hívhatnak is bennünket. Kérésből nincs hiány, nem szoktunk ilyenkor unatkozni. Például Edith kívánságára jön majd David Guetta, Teddy Sims és Townsend Dye közös dala, Gang Gang Gang. És a vonalban is már egy drága hallgatónk. Szia!
1: Hello, Zsani vagyok.
0: Szia!
1: A kocintost kérem.
0: Oké.
1: Okay. Hát egyrészt rég hallottam.
0: Másrészt?
1: Másrészt pedig hát hétfő van.
0: Ah, igen, ilyenkor kötelező dal.
1: Így van.
0: Oké, okay, küldöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Béres, Varga Viktor és Heinz Gabi és a kocintós. Nem sokára jön a Besten.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem ajánlott. Reklám.
4: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
5: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
7: ott van veled
14: a Best FM.
7: A Best FM.
15: Hopp!

0: 94.6 Best FM, és az itt a Kívánság műsor. Ha dalt szeretnének kérni, akkor figyeljenek.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Így van, kérjék a kedvenc dalaikat, önök szerkesztik ezt a két órát egészen este hétig. Például jön majd a Pedro, Tamás kérte, és a feleségének Fanninak küldi. Illetve, ha minden igaz, akkor a vonalban is várakozik valaki. Haló, szia!
3: Szia, én Endre vagyok.
0: Szia, parancsolj! Hogy ne lehetne, hát erre való a kívánságvise.
3: Akkor a Kim Nováktól kérem a Gyémántot, és az Én életem gyémántjának, Bettinának küldöm sok szeretettel, és nagyon szeretem őt. Köszönöm.

0: 104 Best FM, 5-től 7-ig pedig természetesen kívánság műsor, minden szorgos munkanapot így zárunk, hogy önök válogatják a zenéket, 5-től 7-ig szabad a vásár, a 39-33-104-6-ra írni tudnak, az 500-540-en pedig hívhatnak. Nem sokára jön például Meredith Brooks és a Beach, azt írja nekünk itt, hogy sziasztok, ezt a dalt szeretném küldeni a kolléganőimnek, üzem nekik, hogy jó pihenést mára, holnap folytatjuk.
1: Best FM kívánságműsor.
2: Szia, én a fekete vonattól kérem a város másik oldalán, és hát küldöm magamnak, mert próbálok hazajutni a város másik oldalára, de Nem egyszerű a csúcsforgalomban.
0: Hát igen, azt hiszem, ezt sokan átérzik most veled. Honnan, hová?
2: Hát a Böszörményről indultam, és a Mikefélcsőre próbálok eljutni.
0: Hát akkor tényleg keresztül az egész városon. Jó, lélekben veled vagyunk, küldjük az energiát. Vigyázz magadra!
2: Köszönöm! Sziasztok!
0: Hello, hello! A fekete vonat és a város másik oldalán.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szia, Réka vagyok. Szeretném majd kérni a kívánság műsorba. Remélem tőle 8 mértől.
3: Oké, okay, kinek küldöd?
2: Hát mindenki, aki szereti.
3: Akkor magadnak leginkább. Igen. Mit edzünk?
2: Ja, elliptikus.
3: Mennyit állítottál be magadnak?
2: Hát most eddig még 10 percnél járok, csak gyorsan kértem a számot, és megyek pattanok vissza rá.
3: Jó edzést, hello, adjuk a ritmust.
4: Eminem, most a besten. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Ivóvíz hálózatfejlesztés indulhat Debrecenben, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Új IASZ világrekordot állított fel Mónus József. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
0: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Újabb világrekordot ért el Mónus József hajdunálási születésű távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló Nevadában 1063 méter 59 cm előtte el a nyilveszőt, ezzel mintegy 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló rekordot. A hat lövésből az utolsó nyilveszőt csak hosszabb keresés után találták meg. A hivatalos mérés pedig igazolta a történelmi eredményt. A versenyző elmondása szerint a rekordkísérletet egy teljes év felkészülése előzte meg, és több mint 300 nyilveszőt készített hozzá. Számolt be róla a tehir.hu. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Köszi a híreket! Na van még kedvük kívánság műsorozni? Igen, van! Jó, hát akkor a következő óra is az önöké, kérjék a kedvenc dalaikat. 39-33, 104-6 vagy 500-540. Például egy üzenet a Viberről. Csilla írja, hogy sziasztok, hallhatnám ma a kívánság műsorban a Carson Kuma Gabi című dalát. Köszi, ha igen. Nagyon szívesen. Ez egy nagyon népszerű dal lett egyébként itt gyakorlatilag néhány nap alatt. Például Bea is ezt szeretné, ugye? Haló?
4: Igen!
3: Szia!
4: Ja, én is ezt kérem, és a családommal szeretnénk meghallgatni.
3: Kicsik nagyok, mindenki szereti?
4: Mindenki szereti. Kis vicces dal.
3: Egyébként az igen, igen, hogyha valaki érti az iróniát. Jó, van, akkor nektek is szól majd. Carson Kuma Gabi, köszi!
4: Sziasztok!
3: Na de, hogy előtte még fokozzuk a hangulatot, jön a foci VB himnusza, Shakira és a Dai Dai. Ezt ma Viktória kérte.
5: A hírek

0: ez itt a Best FM 104.6 kívánságműsor 5-től 7-ig, és azért is szeretjük a kívánságműsort, mert ilyenkor tényleg mindenféle zene előfordul, nagyon változatosak szoktunk ilyenkor lenni, hála a hallgatóink kéréseinek, például most is nagyon sok minden előkerül, az Eddától a háromszor, ezt István kérésére fogjuk meghallgatni. Előtte Katy Perry és Dark Horse, ezt a dalt pedig Angéla kérte, és a kislányának, Hannának küldi, és van egy Viber hangüzenetünk is.
1: Hello, Ibi vagyok. Subbase Monstert kérem a 4 ütemet tőle. Küldöm Fecónak, Pistinek, Szilvinek és Rékának. Köszönöm, sziasztok!

0: volt az Edda és a háromszor itt a Best FM kívánság műsorában. Én viszont most csak egyszer fogom megmutatni a telefonszámainkat, úgyhogy nagyon figyeljenek.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: De szerintem úgyis tudják már fejből, hogy hova kell nekünk írni, és hol kell hívni bennünket. Úgyhogy mondom inkább a kéréseket. Pál Dénestől jön majd a Kicsi Tulipán. Ezt a dalt ma Andrea kérte, és a legjobb barátnőjének Beátának küldi. Előtte Más világ, más hangulat, Dua Lipa és a Dance the Night, Erika kedvence, neki küldjük. A vonalban pedig Kata várakozik türelmesen.
3: Szia, Berkes Olivértől a világító tornyot szeretném kérni.
0: Kinek küldöd?
3: A páromnak küldöm, Ecsedi Istvánnak, hogy szeretem, és várom haza a munkából.
0: Szerintem ő pedig rohan hozzád haza a munkából, biztos vagyok benne.
3: Köszönöm szépen.
0: Hello, hello. Jöjjön akkor ez is Berkes Olivér és a világító torony. Egy kis romantika a Best kívánság műsorában.

0: Rest FM. Kívánságműsor 7 óráig. Az időnk az sajnos véges. Ha még szeretnének dalt kérni, akkor az utolsó pillanatig hívhatnak az 500-540-es Best FM forró drótson. Bekészítettem már Adrien kérését egyébként, Lola Young és Messi neki szól majd, viszont a vonalban is velünk van egy drága hallgatónk. Haló, jó estét!
1: János vagyok, szia Vilmos!
0: Hello, parancsolj!
1: Nyertem tőletek a szombati meccsre jegyet.
0: Ó, na, hát akkor mesélj, hogy tetszett ez az őrült meccs?
1: Hát... Semleges szurkolóként biztos nagyon jó meccs lett volna. De így debreceniként, na. Hát szerintem érted.
0: Hát igen, ez egy ilyen komoly érzelmi hullámvasúton. De várj, ha ott voltál kint, akkor te mit mondasz? Tehát a dénes labdája, ami Dzsuzsák első meg nem adott gólja előtt, kint volt, vagy nem volt kint?
1: Hát nem tudom. A tévében, amit láttam, szerintem igen, kint volt sajnos.
0: Igen, én csak a tévében láttam, de nekem is az inkább afelé hajlok, hogy az ott sajnos kint volt már az a labda. Úgyhogy jogos volt, hogy nem adták meg a gólt. Na hát mindegy, hát ez van sajnos, majd legközelebb jobban
1: hát
0: sikerül.
1: Hát ez van sajnos. Igen. Minden esetre kérem, az éjjel soha nem érhet véget, és küldöm minden lokistának.
0: Okay.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Jön a szóparti a Besten.

0: Rádió FM a 104.60, még mindig kívánság műsor. Igyekszünk ebbe a néhány percbe, ami még ma hátra van, minél több dalt besűríteni. Például, sziasztok, Bence vagyok, kérek egy zenét, magamnak küldöm meg nektek, Annie Lennox, Sweet Dreams. Legyünk pontosak, ez a Eurythmics dala, aminek Annie Lennox is tagja volt, de értjük egymást, természetesen játszom. Aztán egy másik. Sziasztok, a Gyere kicsi című számot kérem szépen, Laci vagyok, Reginának küldöm Sopronba. Nagyon hiányzik és szeretem, sajnálom, hogy vége. Ó, hát én is sajnálom, de mindig megvan az esély, hogy kibéküljetek, tudod, történhetnek még csodák. Illetve még egy gyors üzenet.
1: Csókolom, Dani vagyok. Majkától kérem a Belehalokot, a családomnak küldöm, apukám kedvence. Köszönöm!

0: Kossuth FM, ma 104-ot hallgatják. Azt hiszem, hogy mára alaposan kikívánság műsoroztuk magunkat. Pontosan 7 óra van, úgyhogy én most elköszönök önöktől, örülök, hogy együtt töltöttük a délután. Nem unatkoztunk, holnap folytatjuk. A holnap délután még pörgősebb lesz, megígérem. Jó, holnap 3-kor találkozunk, addig is maradjanak a Best FM-mel. Lesz mit hallgatni ezután is. Legyen szép az estéjük!
1: Fűtési szezon, az előkészületekre figyelmeztetnek, működő mesterséges intelligencia megoldások születhetnek az egyetemi ötletekből. Jelentős ipari fejlesztés készül Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: 43 nevezéssel indult a Debreceni Egyetem informatikai karának idei mesterséges intelligencia ötletversenye. A pályázatok között egyéni és csapatos munkák is szerepeltek, és nem csak informatikus hallgatók, hanem többek között műszaki, egészségtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi és orvostan hallgatók is indultak. A 20 döntős 3 perces bemutatókban ismertették az ötleteket és annak gyakorlati hasznosíthatóságát. A verseny első 3 helyezettje az igazolt klinikai érvelés, a megmentjük az AI-jal és a zöldelme AI lett. A következő fordulóban már működő vagy fejlett állapotban lévő mesterséges intelligencia megoldásokkal lehet pályázni szeptember 25-ig. Számolt be róla az oinde.hu. Újabb ipari fejlesztés valósulhat meg Hajdúnánás nyugati részén a Görbeházi út közelében. Az önkormányzat uniós forrásból korszerűsíteni a terület infrastruktúráját, ennek részeként 2 épületet és csaknem 1 kilométer hosszú útszakaszt alakítanának ki. Az egyik mintegy 460 négyzetméteres csarnokban műhely, irodák, raktárok és szociális helyiségek kapnának helyet, egy másik körülbelül 200 négyzetméteres épületben pedig feldolgozó és raktárterületeket alakítanának ki. A beruházás része lenne több parkoló, belső út és csaknem 1 kilométer új út megépítése is. A fejlesztéstől új vállalkozások és munkahelyek megjelenését várja a város. Számolj be róla a haon.hu. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.

csodák, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákba többé ne essek,

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Frank minket küldött.
2: Hoztatok nekem lovat?
1: Azt nem. De majd megosztom veled az enyémet.
2: Így is lesz két fölösleges.
0: Egy

0: teljes élelmiszerláncot ellenőrzi a Nébi, megjelent az első magyar nyelvű tankönyv a gyermekkori elhízásról. Vállat emeltek a vasúti sorompónak nekirohanó balmazújvárosi férfi ellen. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányokon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébi Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
0: Megjelent az első magyar nyelvű átfogó tankönyv a gyermekkori elhízásról. A kötet szerzője Rösszer Tamás orvosbiológus, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadója. A könyv a betegség kialakulásának biológiai hátterét, következményeit, megelőzését és kezelését, valamint a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket mutatja be a legújabb tudományos eredmények alapján. Elsősorban az orvosképzésben és a betegellátásban dolgozók számára készült. Számolt be róla a hírek.oinder.hu. Vádat emeltek egy balmazújvárosi férfi ellen, aki ittasan futva nekirohant egy vasúti átjáró leengedett félsorompójának, és letörte azt. Az eset még 2024 júliusában történt. A férfi egy szórakozó helyről indult haza, majd az átjárónál nem vette észre, hogy a fényjelző pirosra váltott, és a sorompó leereszkedett. A balesetben senki sem sérült meg, a vasúttársaságnak azonban 82 ezer forintos kárt okozott, és a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyeztette. A férfi elismerte a cselekményt, a Debreceni Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, tárgyalás nélkül. Számolt be róla a HAON. Decemberre készülhet el a Debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkálatok a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. Számolj be róla a Dehír. Továbbra is változik, hogy idő várható Debrecenben és Hajdúbiharban. Napközben 18 és 23 fok közötti maximumokra, az esti éjszakai órákban pedig 6 és 11 fok közötti minimumokra számíthatunk. Ezhortan csapadék is kialakulhat, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt vagy élénk lesz.

0: Ivóvíz hálózatfejlesztés indulhat Debrecenben, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, új IASZ világrekordot állított fel Mónus József. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű között.

0: A városi ivóvízhálózat korszerűsítésére számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
1: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
0: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Újabb világrekordot ért el Mónus József hajdunálási születésű távlövői jász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló Nevadában 1063 méter 59 cm előtte el a nyilveszőt, ezzel mintegy 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló rekordot. A hat lövésből az utolsó nyilveszőt csak hosszabb keresés után találták még. A hivatalos mérés pedig igazolta a történelmi eredményt. A versenyző elmondása szerint a rekordkísérletet egy teljes év felkészülése előzte meg, és több mint 300 nyilveszőt készített hozzá. Számolt be róla a dehir.hu. Változékonyabb idő várható Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 23 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul majd. Csapadékra elszórtan, de számíthatunk Hajdúbiarban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: fűtési szezon, az előkészületekre figyelmeztetnek. Működő mesterséges intelligencia megoldások születhetnek az egyetemi ötletekből. Jelentős ipari fejlesztés készül Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
0: 43 nevezéssel indult a Debreceni Egyetem informatikai karának idei mesterséges intelligencia ötletversenye. A pályázatok között egyéni és csapatos munkák is szerepeltek, és nem csak informatikus hallgatók, hanem többek között műszaki, egészségtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi és orvostan hallgatók is indultak. A 20 döntős 3 perces bemutatókban ismertették az ötleteket és annak gyakorlati hasznosíthatóságát. A verseny első 3 helyezettje az igazolt klinikai érvelés, a megmentjük az AI-jal és a zöldelme AI lett. A következő fordulóban már működő vagy fejlett állapotban lévő mesterséges intelligencia megoldásokkal lehet pályázni szeptember 25-ig. Számolt be róla az oinde.hu. Újabb ipari fejlesztés valósulhat meg Hajdúnánás nyugati részén a Görbeházi út közelében. Az önkormányzat uniós forrásból korszerűsíteni a terület infrastruktúráját, ennek részeként 2 épületet és csaknem 1 kilométer hosszú útszakaszt alakítanának ki. Az egyik mintegy 460 négyzetméteres csarnokban műhely, irodák, raktárok és szociális helyiségek kapnának helyet, egy másik körülbelül 200 négyzetméteres épületben pedig feldolgozó és raktárterületeket alakítanának ki. A beruházás része lenne több parkoló, belső út és csaknem 1 kilométer új út megépítése is. A fejlesztéstől új vállalkozások és munkahelyek megjelenését várja a város. Számolj be róla a haon.hu. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A délutáni órákban 18 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, éjszaka pedig 6 és 11 fok közé hűlhet a levegő. Hajdúbiharban elszórtan eső is előfordulhat, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is